0: Digitális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatók

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai oldalon a Lánchídtól északra található öntött vasból készített díszes mérceházikót 1913-15 táján telepítették. A műszerek kijelzőit a házikó kis ablakain keresztül tudta leolvasni a sétáló nagy közönség. Az évek során a házikó műszerei elromlottak, megrongálódtak, de az 1986-os felújítás után a házikó visszakerült eredeti helyére. A vízszintmérő műszert 1995-ben digitális berendezéssel egészítették ki. A budapesti vízállásokat egészen 1998-ig a Vigadónál levő mérce távjelzőjévé alakításáig az itt mért adatok alapján rögzítették. A házikó legutóbbi felújítása 2017 végére készült el. A vízmérce házikó ismételt üzembeállásával a több mint 100 éves létesítmény a mai kor technológiája segítségével hagyományőrző, mégis korszerű módon segíti a vízrajzzal kapcsolatos munkákat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehúpás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített,

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc a zene világnapján. Rendkívül nyitott lesz a reggeli express, hiszen teret enged a betűknek, a könyveknek is, mert ma nyílik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, de össze lehet hozni a zenét a könyvekkel. Hála Istennek itt van nekünk például Bősze Ádám zenetörténész is. Az ő jóvoltából olvasható végre és dedikáltathatók is szombat délután 4 órakor a fesztivál első számú földszinti dedikáló pontján a Nagy zenészek, nagy szerelmek 2 című könyv. Nem voltam rest, megkérdeztem Bősze Ádámot, mit kell tudnunk a könyvről, na meg természetesen róla is. Titulus?
2: Zenetörténész.
1: Az írót vállalod?
2: Nem. Én általában sokat olvasok, és ezekből az olvasmány élményekből születnek az előadás sorozatok és a könyvek is. A Nagy zenészek, nagy szerelmek sorozat a számos életrajz, hiteles életrajz, tehát dokumentumokon alapuló életrajznak az olvasása után ötlött föl bennem, és azt gondoltam, hogy mégiscsak, hogyha azokat a történeteket, amelyeket ismerünk, és amelyeket esetleg csak a Fekete Öves zene hallgatók ismernek, ezeket egy új sorrendbe rakom, azaz mondjuk a magánélet szempontjából vizsgálom, és próbálom egymás mellé rakni, akkor az olyan élvezetes olvasmányt jelenthet, amelyen keresztül egyébként a zeneszerzőt, mint embert is jobban meg lehet ismerni, ráadásul eszesztek az olvasó kedvet kaphat ahhoz, hogy hozzá még a zenéket is meghallgassa.
1: Végtelenül szemtelen vagyok. Illik ezt, Ádám?
2: Nem. Illetve azt gondolom, hogy két lehetőség van. Kodály Zoltánt, amikor megkérték arra, hogy Bartók Béláról, mint emberről írjon, akkor elutasította ezt a dolgot, nem az illetlenség miatt, hanem azt mondta, hogy ha valaki Bartókra, az emberre kíváncsi, akkor hallgassa meg Bartók műveit, és akkor abból le tudja szűrni azt, ami éppen elég ahhoz, hogy megismerje. A másik, amit viszont én követek, az inkább Fejtő Ferencnek az elgondolása, hogy hát tetszettek volna nem híres emberekké válni, és akkor nem kerültek volna így a középpontba. Én azt gondolom, hogy ha az ember ezt illendően csinálja, és csak a dokumentumokra hagyatkozik, tehát nem fantáziál arról, hogy hó, hát Mozart akkor mit is csinálhatott az unokahúgával, hanem elmondja azt, hogy meddig tart a bizonyítási lehetőség, akkor tulajdonképpen ezzel semmi illetlen nem csinál, hiszen csak hiteles dokumentumokat rak szépen sorba, aztán, hogy az olvasó az mit gondol, vagy mennyit fantáziál ezen, az már az olvasó dolga. Az én írásaim azok távol állnak a művészettől, tehát az író kifejezést azt én messze tartom magamtól, én egy nem fikciós könyveket produkáló zenetörténész vagyok, aki fönntartja azt, hogy amit ír, az nem művészet, viszont lehetősége van az olvasónak arra, hogyha nyitott és kíváncsi, vagy éppen neki fekszik ez az út, vagy fekszik ez a stílus, hogy ezen keresztül eljusson a művészethez. Tehát ezek a tulajdonképpen az egész életem, minden tevékenységem az ez, hogy én nem vagyok művész, hanem arra lehetek jó, hogy esetleg közelebb tereljem az embereket a klasszikus zene, mint művészet felé. Kicsit úgy is tudnám fogalmazni, mint amikor az édesanyám hajdanában, amikor gyerekek voltunk az öcsémmel, és betegek voltunk, akkor a gyógyszert úgy adta be, hogy összetörte a pirulákat, és belekeverte lekvárba. És úgy aztán lenyeltük, és tulajdonképpen nagyjából, most jön az arcpoétika, szerintem én egy lekvár vagyok.
1: Jaj, de jó, hát ezt sokszor fogjuk majd hangsúlyozni. Most a benned rejlő matematikus jön, ugye az első kötet az 2023-as. Mit találtál, igen, hol találtál, hanyat találtál?
2: A 2023-as Nagy zenészek, nagy szerelmek első kötet az egy ilyen, hát amikor a gyerek járni tanul, körülbelül olyan kötet lett, ugyanis azt mondták nekem a kiadóban, hogy 360 ezer karakter legyen. És akkor én engedelmesen azt csináltam, hogy akkor felosztottam egy 10 zeneszerzőre, és akkor tudtam, hogy mindegyikről 36 ezer karaktert kell írni, nagyjából. De ami persze nem volt túlságosan jó ötlet, mert hát egyik zeneszerzőnek sem 36 ezer karakternyi a magánélete. Van, akinél ez sok volt, van, akinél ez nagyon kevés, tehát ennek megfelelően szűkítettem a dolgot, de nekem ez kellett. Ez olyan volt, hogy mindig vissza kellett menjek a KH-hoz, hogy tudjam, hogy ezt hogy kell megírni. De aztán utána megjelent még két kötet, és most a Nagy Zenészek Megszerelmek második köteténél már eldöntöttem azt, hogy nem fogok számolgatni karaktereket, hanem mindegyik zeneszerzőről annyit írok, amennyi benne van. Úgyhogy nem is sikerült ide összeszednem. Összesen 9 komponista van. Van olyan téma, ami egy résztémája csak a szerelmi életnek, például Clara Schumann és Robert Schumannnak a pere Clara Schumann apjával, azért, hogy össze tudjanak házasodni, viszont nem tudom, Leonard Bernsteinnél, hogy mondjam, ott talán azt gondolom, hogy úgy madártáblából az egész életét át tudtam nézni. Úgyhogy van benne rövidebb, meg hosszabb is, tehát most már a tartalom határozta meg a mennyiséget. Azért azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy amikor régen a televízióban dolgoztam, és volt egy komoly zenei tehetségkutató műsor, aminek én voltam az egyik műsorvezetője, akkor kirendeltek minket, mint idézőjelben sztárokat, valamilyen média napra dedikálni. És mellettem ült Rózsa György. És Rózsa György elősz, körülbelül 500-an vártak arra, hogy aláírattassák vele a kis képeslapot. Előttem senki, és Rózsa György nagyon kedves volt, mindegyik hölgy megmondta, hogy menjen már oda ez a fes fiatal emberhez, mert itt egyedül senki nem akarja aláíratni a képeslapot. Na most, amikor kimentem a legutóbb a könyvfesztiválra, vagy nem is a könyvnapra, akkor mellettem Frey Tamás ült, aki előtt valóban, tehát hogy...
1: Ezeket tudom, te kihúzod, vagy kifogod.
2: Akin előtt a sor, az nem tudom, hát ürömig ért legalább. Előttem meg senki. Frey Tamás nem volt ennyire jó fejű, nem terelgetett senkit, de azért előttem is most már így megjelennek emberek. Én azt gondolom, hogy ott a könyvfesztivál forgatagában, itt az egyes számú dedikálópontnál remélhetőleg sok nagy sztár lesz a környékemen, és akkor az asztalról lehulló morzsákból én is részesülhetek.
1: Téged a kortársak nem szeretnek?
2: Én nekem nagy kedvem lenne egyébként egy-két kortárs zenész kollégának a magánéletét szírni, de azt hiszem, akkor el kéne költöznöm az országból, vagy legalábbis a Zeneakadémia környékére nem járhatnék. Nem, hát nyilvánvalóan én történeti könyveket olvasok, történeti könyvek alapján, meg dokumentumok alapján dolgozom. Engem a múlt jobban érdekel, sokkal inkább szeretnék hasonlítani Felix Mendelssohnra, akiről Berlioz mondta, az egyébként gonoszam, hogy Mendelssohnt igazából csak a halottak érdeklik. Nagyjából ezzel én is így vagyok, mondjuk Mendelssohn visszavágott, mert azt mondta Berliozra, hogy aki viszont egy Berlioz partitúrát a kezébe vesz, az ne felejtsen utána kezet mosni, úgyhogy ezek nagyon szerették egymást, de én azért a múlttal foglalkozom inkább.
1: Jó, nem tudom, hogy kell kiejteni, de Bernstein bácsiról én nagyon szeretem az ilyen OH csoportos vagy alkoholos történeteket. Van valami másnapos sztorid?
2: Hát a Bernsteinnek a legfontosabb másnapos sztoria tulajdonképpen a karrierjének a kezdete. Ugyanis a New Yorki filharmonikusoknál neki be kellett ugrani egyik napról a másikra, mert megbetegedett a karmester, de egy olyan koncertre a Carnegie Hallban, amit az egész országban, az államokban közvetített rádió és televízió, úgy, hogy előtte még csak próbára sem volt ideje, és valami olyan másnaposan kell föl, hogy ment át a gyógyszertárba, és kért valami gyógyszert arra, hogy ez őt kijózanítsa, és akkor a gyógyszertáros adott neki valami olyat, amitől azt mondta, hogy ettől úgy kitágul a pupillája, hogy nagyon fog figyelni, de aztán Bernstein azt mondta, hogy nem, ezt én megoldom magam, és ezzel robbant be tulajdonképpen. Tehát a másnaposság az a karrierének a kezdetén ott volt, és azt gondolom a karrierének a végén is.
1: Egyrészt nagyon szépen köszönöm Bősze Ádámnak, hogy hajlandó volt ilyen történetekkel engem traktálni, másrészt köszönöm az örök türelmét, hogy az ilyen kérdéseket elviselték. Az biztos, hogy már olvasható a Nagy Zenészek Nagy Szerelmek 2, és az is biztos, hogy a ma megnyíló 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon majd szombaton délután 16 órakor a fesztivál egyes számú földszinti dedikáló pontjánál maga Bősze Ádám zenetörténész dedikálja a könyvet. Köszönöm tehát a válaszokat. Köszönöm a türelmet. A Zene Világnapján beszélgettünk sok-sok betűről.

betűk, valamint hangok jöjjenek a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában is, illetve hát látvány, mert ismét határtalan design kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikával a Kiscelli Múzeumban. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozat idén október 4-e, vagyis vasárnap és november 1-e között élvezhető. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amely a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán ugye beválasztották a francia kulturális minisztérium által szervezett Bicentenarium de la Photographie nevű nemzetközi kiállítás sorozatba. Tehát a Kiscelli Múzeum templom terében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. Aztán zene, de nem akárhol. Életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertje szombaton. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a mélyen tisztelt közönséget szombaton, a klasszikus cirkuszi zenétől a filmzenén, musicaleken, jazzen, akár a rockon át, egészen a nagyévű modern slágerekig csendülnek fel dallamok. Neves előadó művészek, táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban ugye a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzet elállító mutatványokat. Most azonban végre a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közökségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái is, valamint meghívott vendégeik, muzsikus társaik, barátaik. Csapjanak tehát nagy hepajt a cirkuszban szombaton, olvassanak Bősze Ádámot is, illetve legyenek kíváncsiak minden kiállításra, amikhez, beleértve a zenéket is, nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 000 forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig. 6-12 000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs minisztert több mint 17 milliárd forint hűtlenkezelésével gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai kapcsán. A bíróság elrendelte Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatását is ugyanebben az ügyben. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinegecsillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára. Kivált kép azoknak, akik a háború sújtotta térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a Macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban. Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trend kiadó főszerkesztője. Szia Kati, szeretettel köszöntelek!
2: Köszöntöm én is a hallgatókat!
1: Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ahol a trendkiadó több őszi újdonságával is találkozhat majd a közönség. Mi mindent hoztok a könyvfesztiválra, Kati?
2: Hát az első könyv, amit szívesen bemutatnék, Jean-Noël Orengo, Ön Hitler reménytelen szerelme című könyve.
1: Nagyon jó a címe.
2: Igen.
1: Mire utal?
2: Mi jutna róla az eszedbe?
1: Hát ez az, hogy nagyjából semmi és minden. Tehát, hogy nem egyértelmű ez a cím, ezért ez a titokzatosság, az nekem megragadó.
2: Ez egy idézet egyébként, egy valóban elhangzott beszélgetésből származó idézet, és ezt Albert Speernek mondta, egy Hitler közelében lévő munkatársa, és ezzel Albert Speerre utalt, minthogyha ő lenne Hitler reménytelen szerelme.
1: Ó, hát mesélj még egy kicsit, részleteket is.
2: Albert Speer volt Hitler építésze, aki nagyon fiatalon került Hitler mellé, és hatalmas ötletekkel állt elő. Hitler azonnal beleszeretett az ő monumentális terveibe, amiből nagyon-nagyon sok meg is valósult. És nagyon korán találkoztak, egy nagyon motiváló kapcsolódás lett közöttük. Erről aztán, amikor Albert Speer börtönbe került 20 évre a Nürnbergi per után, hosszan ír két visszaemlékezést, hogy milyen is volt az ő kapcsolata. Ő egy egészen más Hitlert ismert meg. Ő a hétköznapi embert ismerte, nem az előadó művészt, de az előadó művésznek teremtett gyakorlatilag teret, monumentális teret, ahova akár 18 hatalmas nagy légi reflektort vitt be, hogy még drámaibb legyen az egész megvilágítása.
1: Milyen volt a hétköznapi Hitler?
2: Az elmondásai szerint, és később előkerültek felvételek is, egy sokkal visszafogottabb, csendesebb, figyelő ember volt, közel sem egy harcias, és közel sem egy veszélyesnek tűnő ember. Ez nagyon fontos Albert Speer visszaemlékezéseiben is, mert hogy az ő, a Hitler karizmája volt az, ami nagyon magával ragadta. És nagyon sokáig ki is tartott mellette.
1: De hogyan fér össze ez a kettő? Tehát, hogy az, hogy valaki a hétköznapi életben csendes és szolid, és hát egyébként meg egy háborús bűnös.
2: Ez egy nagyon jól felépített kép volt, amit a Hitler kialakított magáról. Ő kitalálta a beszédeiben minden egyes mozdulatát, meg volt komponálva, hogy melyik szónál, hogyan hangsúlyoz, mi tartozik hozzá, és ez a fajta megkomponáltság jelenik meg egyébként Albert Speernek az építészetében is. Ebben ők nagyon egy húron pendültek, nagyon jól értették egymást, az irodalomhoz is, és a zenéhez is nagyon hasonló vonzódásuk volt, nagyon hasonló dolgokat szerettek, és ezért elég gyorsan Albert Speer gyakorlatilag

0: Aztán a háború folytatásaként, amikor már látszódik, hogy ez a birodalomban már nem az építkezésről van szó, hanem a védekezésről, akkor ő lesz a fegyverkezési miniszter, mert hogy az is kiderül, hogy építészként ő egy logisztikai ember, akinek elképesztő gyorsan hatalmas épületeket kell felhúznia, és ebben nagyon jó sper, ezért megkapja később a fegyverkezési feladatokat.
1: Mennyire hitelesek sper emlékei?
0: Abszolút hitelesek ezek a visszaemlékezések, amikor arról van szó, hogy milyen feladata volt. Az ő nézőpontjából nézve ezek hitelesek, és ez történik majd a Nürnbergi per során is. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ő az egyetlen az elítéltek közül, aki kollektív bűnösséget vállal, és ezért nem is végzi ki, hanem 20 év börtönt kap. A többiek nem vállalnak semmilyen bűnösséget, de ő azt mondja, hogy ő személy szerint nem bűnös, mert nem tudott a haláltáborokról. Később ez bebizonyosodik, hogy nem igaz, tudott róla. Orengo úgy írja az egész történelmi tényeket át fikcióvá, hogy megtartja a tényeket, de kicsit ilyen pszichológiailag megnézi, hogy vajon miért alakul mégis másképp a nézőpontja Spernek ezzel kapcsolatban. Miért írja át a saját narratíváját arra, hogy ő erről valójában nem tudott. Kicsit olyan, mintha kikapcsolná ezt magában, és el is hiszi ő saját maga, hogy erről nem tudott. Ezért tud például a per során nagyon hiteles lenni, és nagyon sokáig el is hiszik neki, hogy valóban nem tudott róla, miközben aztán vannak történelmi bizonyítékok, amik azt mutatják, hogy de tudott.
1: Eltávolítja magától.
0: Abszolút.
1: Köszönöm, jövünk vissza. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trend kiadó főszerkesztője. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely október 1-e és 4-e között lesz majd, például Orengo Önhitler reménytelen szerelme című kötetével is megjelentek majd. Úgy hát erről beszélgettünk az előbb. Na most én jól értem, hogy Albert Speer és Hitler között nem feltétlenül szakmai együttműködés volt pusztán?
1: Biztos, hogy egy kölcsönös rajongás volt kettejük között. Hitler szeretett volna művész lenni, és Speerben a művészt látta, az építészt, és ez a fajta kapcsolódás, ahogy ők a művészethez viszonyultak, és ahogy egyébként Hitler maga is művésznek tartotta magát a birodalom megalapításában, létrehozásában, megalkotásában, annak monumentalitásában, amihez hátteret adott a Speer, ők nagyon erősen kapcsolódtak. A könyv nem tér ki arra, hogy köztük bármilyen más kapcsolódás lenne, de nagyon érdekesen Orengo úgy építi fel a fejezeteket, a fejezetcímek úgy jönnek egymás után, mint egy házasságnak a története. Tehát ahogy a megismerkedés, az együttlét, a kiábrándulás, az eltávolodás, a válás, tehát hogy ennek a mentén írja le az ő kettejük kapcsolódását.
0: De végül is a rajongás volt az alap, a kölcsönös rajongás.
1: Abszolút rajongás. Így van, ebből indulnak, és akkor aztán ez egy nagyon erős, nagyon közvetlen, szoros munkakapcsolata alakul kettejük között, és aztán jön egy nagyon fontos rész a Nürnbergi per során, ami a válás első pontja gyakorlatilag, ahol el kell döntenie Speernek, hogy milyen Hitler képről beszél ő maga.
0: Ki volt nagyobb hatással a másikra?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Hitler volt nagyobb hatással Speerre, jóval fiatalabb is, amikor találkoznak, és az a fajta figyelem, amit kap Speer Hitlertől, az biztos, hogy egy kicsit emeli az ő önbizalmát és fontosságát saját magával szemben.
0: Az előbb a könyv első részéről beszéltünk. Mi történik a másodikban?
1: A második rész gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy miután 20 évet börtönben tölt Albert Speer, ahol WC-papírra megírja a vallomásait, a visszaemlékezéseit, emlékiratait, amit kijuttat, és az egyik lánya és egy hozzá közel álló ember gyakorlatilag össze rak mozaikokból, és aztán, amikor kijön, meg is jelenik mindkét könyv. És miután Albert Speer egy igazi úriember, ahogy beszél, ahogy viselkedik a Nürnbergi per során is, egy jó polgári családból származó, jó neveltetésű, jó megjelenésű, jó kiállású férfi, ezért ezek az emlékiratok még izgalmasabbak lesznek a kor történészei vagy újságírói számára, és gyakorlatilag egy médiasztárt csinálnak a Speerből, akihez elvándorolnak, kíváncsiak rá, és például Gitta Szereni is vele tölt több napot, és aztán ő is megírja azt, hogy ő milyen képet lát Albert Speerről. És ő maga sem tudja eldönteni, hogy valóban bűnösnek érzi-e magát, vagy sem. Mit gondol a bűnről? Hogyan van ezzel az egésszel?
0: És ez nem derül ki?
1: Mindenki rákérdez, mindenkinek az a központi kérdése, hogy tudott-e a haláltáborokról, mint hogyha ennek a tudása lenne az, hogy valóban bűnt követett el, vagy sem. És ezt ő világéletében tagadja.
0: Ugye ez az ő saját narratívája.
1: Így van.
0: Az, hogy ez mennyiben áll szemben a valósággal, az
1: erről máig... szól gyakorlatilag a könyv. Orengo nagyon ügyesen rakja össze, hogy felépíti azt a fikciót, narratológiai fikciót, amit mondjuk Speer saját magáról és Hitlerről alkot, és megkérdőjelezi az egészet, hogy ez valóban mennyiben egy önmítosznak a megírása, és hol van ehhez képest a valódi történelmi események sorozatában. Hogy lehet a kettőt összefésülni, mert mind a kettő valahogyan releváns abban, hogy megismerjük azt, hogy valójában hogyan történtek itt a dolgok.
0: Köszönöm. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Jövünk mindjárt vissza.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs minisztert több mint 17 milliárd forint hűtlenkezelésével gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai kapcsán. A bíróság elrendelte Varga Bajusz Veronika, korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatását is ugyanebben az ügyben. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinege Csillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára. Kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben, például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban. Ma is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalina trendkiadó főszerkesztője. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet hamarosan megrendeznek, a trendkiadó megjelenik az Ön Hitler reménytelen szerelme című kötettel. Hát erről beszélgetünk, ugye Orengo írta ezt a könyvet. De hogyan? Kit helyezett fókuszba?
1: Abszolút Albert Speer van a fókuszban, és rajta keresztül gyakorlatilag megnézi azt, hogy hogyan változik az ő nézőpontja a náci Németországhoz, vagy akár a fasizmushoz kapcsolódva, mert ugye a Nürnbergi per során az nagyon fontos, hogy ő bűnösnek vallja magát, kollektíven, tehát személy szerint nem bűnös, de kollektíven bűnösnek vallja magát. Tehát nála azért megjelenik annak a halvány része, hogy azt elítéli, ami addig történt. És miután megjelennek az önéletírásai, kijön a börtönből, nem nagyon tud a családjához kapcsolódni. Először azért nem volt működő családi élete, mert gyakorlatilag Hitlerrel ért, utána a börtönben volt, úgyhogy gyakorlatilag úgy jön ki, hogy nem ismeri a gyerekeit, és a feleségétől is eltávolodik, úgyhogy el is válnak, a gyerekei nem nagyon tartják vele a kapcsolatot. Ennek ellenére nagyon sok történész és újságíró keresi meg, mert hogy ő személyesen tud beszámolni arról, hogy milyen ember volt Hitler. Nem a tetteiről, hanem magáról a hétköznapi emberről van egy képe. És ez mindenkit nagyon izgat abban az időszakban is.
0: A kollektív bűnösséget felvállalta, de közben a náci táborokról való információt azt tagadta. Ez hogy fér össze?
1: A náci táborokat nem tagadta, azt, hogy ott mi történik, azt tagadta, hiszen ő miután fegyverkezési miniszter lesz, akkor ezekből a táborokból hoznak neki munkásokat. Tehát erről tudott, és ezt mondja is, de azt nem tudta, hogy ott krematóriumok lennének.
0: Hogy lett belőle médiasztár?
1: Egy elképesztő karizmatikus emberré válik. A Nürnbergi per során is nagyon izgatja az embereket, az újságírókat, hogy ki ez a férfi, aki annyira különbözik a többiektől, tehát úgy Goebbels, meg Göring, meg a többiek, azok egészen más típusú emberek voltak, máshonnan jönnek, és per végig nagyon kilóg ebből a karból.
0: Miben lóg ki?
1: Már akár abban, ahogy beszél, ahogy megjelenik, hogy mindig elegánsan öltözik fel, mindig nagyon tiszteletteljesen, tisztelettudóan beszél, és igazából elkezdi magában, talán már ott, de aztán a börtönben mindenképpen átdolgozni, hogy mi is az ő szerepe, van-e ebben szerepe neki.
0: Ez tudatosan tette?
1: Abszolút tudatosan építkezik, ahogy egy építész tudatosan építkezik, és nézi meg, hogy mi az alap, és melyik irányba tudunk menni, ugyanígy ő a saját személyiségét elkezdi borzasztó tudatosan felépíteni. És ehhez Orengo azt mondja, hogy a minta maga Hitler, aki szintén ugyanilyen tudatossággal építette fel a személyiségét. Csak kérdés az, hogy mire használjuk ezt a tudatosságot.
0: A köztük lévő rajongás az meddig tartott?
1: Inkább azt mondanám, hogy mint egy házasságban elhalványul, de hogy sosem tudott úgy gondolni Hitlerre, mint egy háborús bűnösre.
0: Ha nem?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt hiszem, hogy mi az, amit lát. Ő mindig az embert nézi benne, akihez ő vonzódik, és ő ezt nem nagyon tudja megtagadni, saját magától sem.
0: A könyvben többféle narratíva megjelenik, ami valahol azért a mai világunkat is idézi, ugye amikor az összeesküvés elméletek, a fake news korát éljük, amikor nagyon nehéz kiválogatni azt, hogy vajon mi a valóság. Hol érzed itt a párhuzamot?
1: Orengót is ez foglalkoztatja leginkább, hogy vannak visszaemlékezések, akkor van a Gitta Szerenninek a megírt történetei a Speerről, és vannak a történeti tények, a történelmi bizonyos tények, hogy ezek hogyan írnak át egy narratívát, és milyen felelőssége van mondjuk akár egy történésznek abban, hogy az összegyűjtött narratívából ő milyen újabb narratívát alkot arra, hogy megértsük a történéseket, és nagyon fontos Orengo számára, hogy az egésznek a pszichológiai hátterét megnézze. Tehát, hogy mi a motiváció például különböző dolgoknál, honnan indulnak ki, miből építkeznek, milyen mechanizmusok működtetik ezeket a kialakított személyiségeket, akik azért nagyon fontos történelmi figurák lesznek.
0: És mi Orengo narratívája?
1: Orengo saját magát is beleírja a leges legvégén, és saját magát is megkérdőjelezi, meg ez egy nagyon nehéz műfaj, hogyan döntöm el, hogy ez most egy fikció, mikor miközben abszolút történelmi tényekre alapul, mindennek nagyon utána járt, mindent elolvas, de közben megírja Hitler és Speer egymás közötti párbeszédét, ami igazából az ő fejében zajló párbeszéd, de ezzel tudja valahogyan életre kelteni ezeket a figurákat.
0: És az ő narratívája mennyire színezi át ezt a történetet?
1: Azt hiszem nem átszínezi, vagy hát minden bizonnyal mindannyian átszínezzük, amikor van egy, inkább azt mondanám, hogy telerakja új bútorokkal ezt a szobát, és új nézőpontokat keres, és új perspektívákat mutat, olyanokat, amik eddig más Hitlerrel foglalkozó könyvekben nem ennyire jellemzőek. Máshonnan nézi.
0: Köszönöm. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalina, a Trendkiadó főszerkesztője. Az Ön Hitler reménytelen szerelme című kötetről beszélgetünk, amely Tótfalusi Ágnes fordításában jelent meg. Mit tudsz Ágnes munkájáról, Kati? Milyen nehézséget jelentett neki, ha egyáltalán jelentett nehézséget a könyv lefordítása?
1: Ágiról tudni kell, hogy ő úgy áll neki egy ilyen könyv fordításának, hogy előtte elolvas minden ehhez kapcsolódott. Tehát, hogy az első az volt, hogy átküldte nekem, hogy Gitta Szerenni két könyvét olvassa éppen még mielőtt lefordítaná, és ezzel az időszakkal ő már többet foglalkozott, nagyon hasonló témákat fordított már, de talán ennek a könyvnek még az az érdekessége, hogy azért ez nem egy egyszerű sem témáját, sem nyelvezetét tekintve nem. A Orengónak volt egy olyan vállalását gyakorlatilag saját magával szemben, hogy ahogy Hitler felépíti a beszédeit, az ismétlések és a töredezettségek, azok megjelenjenek valahogy az ő stílusában is. Hogy ez ne legyen nagyon erőltetett, azért ez egy nehéz folyamat volt az Áginak, hogy hogyan lehet attól még egy olvastatja magát, egy jó, könnyen olvasható könyvet írni ebből. És valóban az van, hogy az elején talán az első 20-30 oldalon ez egy furcsa új stílus lesz a számunkra, de amikor az ember füle rááll erre, akkor ez egy letehetetlen könyv lesz még a stílusában is.
0: Tehát akkor Ágnes tudott ehhez kapcsolódni? Le tudta követni a nyelvezetet?
1: Igen, ez nagyon fontos volt, hogy ez egy dupla feladat volt neki szerintem, tehát hogy én mindenképpen azt kértem tőle, hogy ez egy nagyon könnyen és jól olvasható. Ezt nem történészeknek szánjuk elsősorban, vagy nem azoknak, akiknek ez a szakterületük, hanem ez a hétköznapi olvasók számára is kell, hogy közérthető legyen. Tehát mindenképpen az egy cél volt, hogy ez egy könnyen olvasható könyv legyen, de közben valahogy nyelvileg is megjelenjen benne az a fajta építkezés, ahogy Hitler is és Speer is a saját beszédeit építi föl. Sokszor ismételnek valamit, hogy aláhúzzák, hogy ne felejtsd el, hogy figyelj rá, hogy ez egy fontos rész. És ezt egy kicsit hogyan tudod úgy átültetni egy regényben, hogy attól még ez ne legyen szájbarágos. Ez egy feladat volt, de szerintem nagyon szépen sikerült.
0: Ez a megkreáltság, ez a sok esetben pozőr stílus, ez azért erősen a narcisztikus személyiség zavarra utal mindkettőjük esetében. De most nem szeretnék pszichologizálni, meg nem vagyok szakember, de hogy mégiscsak Speer és Hitler esetében is valahogy ezt sugallja. Ugyanakkor említetted, hogy mind a kettő karizmatikus volt. Szóval, hogy nekem már néha annyira elegem van a karizmatikus emberekből, mert hogy sok esetben hatalom megszerzése a céljuk sokszor, és aztán ezzel visszaélnek, vagy rajongókat gyűjtenek maguk köré. Szóval, hogy miért nem tudnak, érted, rockzenészek lenni, nem tudom, bármi más, tehát hogy miért kell a hatalom közelébe jutniuk, de hát valószínűleg ez alapvetés, tehát az a náci narcizmus, sajátja.
1: Abszolút ezt gondolom, és szerintem Orengónak is nagyjából ez a feltételezése Hitlerről is, és Speerről is. Gyakorlatilag van egy ilyen pszichológiai látleletük, hogy honnan indulnak, és hogy miért fontos nekik, és az, hogy ők is rajonganak másokért, ez számukra ugyanolyan fontos, mint hogy értük rajongjanak, és ez a fajta rajongás az, ami viszi őket előre a téveszméjükön kívül.
0: Annyi Hitlerrel foglalkozó könyv, dokumentumfilm, film jelent meg. Mi az, amiben ez a kötet újat nyújt?
1: Szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem Hitler a főszereplő, hanem Albert Speer, és Albert Speeren keresztül ismerjük meg Hitlert, és ő azért egy egészen más típusú figura, nem feltétlenül a gonosz náci útról az eszünkben, bár ez a kép az, ami mellé kapcsolódik, hanem valahogy az ember felől próbálja megnézni Orengó is. Meg Speer is egy idő múlva átkapcsolja magát, és Hitlert, mint embert próbálja meg maga mellett megtartani, mert neki is meg kell magyarázni azt, hogy miért tartok én ki a Hitler mellett? Miért fontos? Mi az, amitől nem mozdulok el innen?
0: A könyv címe Ön Hitler reménytelen szerelme. Ez nem lehet, hogy egy illúzió, hogy Speer illúziója, hogy ő ezt szeretné, hogy
1: abszolút,
0: ő az legyen?
1: Biztos, igen. Ő arra vágyott, hogy ő legyen a szerelme. Bizonyos értelemben, ebben a rajongás tekintetében ő el is foglalja ezt a pozíciót nagyon sokáig.
0: De közben az Ön Hitlernek is van egy ilyen sajátos szómágiája, hogy Ön Hitler, hogy mintha saját szerelme lenne Hitler maga. Illetve Speer is, nem? Tehát egy kicsit így visszacsatol önmagukra, ami szintén a narcizmust erősíti.
1: Abszolút, abszolút, igen. És az a legérdekesebb rész, hogy belekeveredik ebbe a történetbe a második részben Gitta Sereny is, aki egy zsidó származású történész, és annak ellenére, hogy ő történészként feltárja mindazt, hogy a náci rendszer hogyan működött, sőt, ő maga az a legérdekesebb, legizgalmasabb résztelen, hogy amikor Nürnbergben van az egyik nagy beszéde Hitlernek, akkor Gitta Sereny, aki nem tud németül, egy fiatal lány, még átutazóban van, és leszállítják őket a vonatról, és berakják őket ebbe a felvonulásba, és ő ott úgy van jelen, hogy semmit nem ért abból, hogy miről szól a beszéd, de az a lelkesültség, az abszolút áthat rá. Ő is érzi azt, hogy itt valami fontos kezdődik, hogy valami fontosat akarnak, hogy elindulnak, hogy ez az út, hogy az összefogás, tehát, hogy mindaz, amit ők kommunikálni akarnak, nyelv nélkül, és ez például Speer nagy titka, meg Hitleré is, átmegy. És ő lesz az a zsidó történész, aki utána gyakorlatilag ugyanúgy belekerül Speer aurájába, és ő is nagyon nehezen szabadul ettől, hogy hogyan viszonyuljon hozzá, hogyan tudom szétválasztani a hétköznapi embert, és hogyan látom benne a háborús bűnöst.
0: Csak nem rajongó lesz ő is.
1: De bizony.
0: Hát Kati, ez a könyv nagyon sok kérdést feszeget, kimondva, kimondatlanul. Nagyon köszönöm, hogy meséltél róla.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ott lesz tehát a könyv a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is október 1-e és 4-e között Önhitler reménytelen szerelme címmel. Edinger Katalin volt a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfit terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Lezárják a félútpályát ma reggel 7:30-tól a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmaninszky utcát egyirányúsították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaninszky utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: 2026. október 2-a van, péntek reggel 7 óra, elmúlt 5 perccel. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, ahol nagyszerű beszélgetések és nagyszerű zenék várják Önöket a következő 3 órában. A reggeli Express rovatunkban október 9-én a Momkult színpadán egy különleges, egyszeri jubileumi estére gyűlnek össze, most figyeljenek, a 100 Folk Celsius rajongó, hogy együtt ünnepeljék Magyarország egyik legnépszerűbb és legszerethetőbb zenekarának 50. születésnapját. Felcsendülnek a kihagyhatatlan klasszikusok, a közönség kedvencek és azok a dalok, amelyek évtizedek óta összekötik a nagyszülőket, szülőket és gyerekeket. Ezen a jubileumi estén újra találkozik a country, a folk, a humor és a nosztalgia. Újra felidéződnek a kellemes emlékek, a Paffa bűvös sárkány, a Mickey Manu meséi, vagy a nagy ho-ho-ho-ho horgász fülbemászó dallamai gyermekkorunk ikonikus country zenekara tolmácsolásában. A vendégem Litvai Imre lesz, a 100 Folk Celsius egyik alapító tagja és zenekar vezetője. Majd aztán a könyvjelző rovatunk jelentkezik 8 óra után és 9 óra után is, nem véletlenül, hiszen ugye most hétvégén van a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo területén, így egy kicsit erről is fogok beszélgetni 8 óra után a Pagony egyik alapítójával és főszerkesztőjével, Kovács Eszterrel, hiszen 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meg határozó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a Pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel 1500 könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A Pagony most, a 25. születésnapját ünnepli többek között a Gondolj egy számra, mondok egy mesét című különleges kötettel, amelyben 25 szerzőt és 25 illusztrátort véletlenszerűen párosítottak össze. Az elmúlt 25 évről, most a könyvfesztivál újdonságairól és a jövőről beszélgetek Kovács Eszterrel. 9 óra után pedig Rubin Eszter író gasztronómus lesz a vendégem. Rubin Eszter 5. regénye, a Quintett az idők végezetéig, szeptember végén jelent meg a Kaligram kiadónál. A mágikus realizmussal átszűrt, rendkívül fontos szép irodalmi krimi kimondottan magával ragadó olvasmány, abszurd humorral bont ki egy különös mi lett volna, ha történetet. A könyv 3 ember sorsát kapcsolja össze. Egy szüleit gyászoló fiatal csellista lányét, egy különös, bogaras, mindenfajta kényszerekkel küzdő középkorú gyűjtőjét és egy állami gondozásból frissen nagykorúvá vált fiújét. A 3 főszereplő nem ismeri egymást, a történetükben azonban lassan kirajzolódik egy közös pont. Hogy ez mi lesz? 9 óra után megtudhatják. Rubin Eszterrel fogok tehát beszélgetni. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Most viszont a műsor kezdődjön el Antonio Vivaldi G-dur koncertójának a 3. tételével, a Budapesti Vonósok előadásában. Gitáron közreműködik Stankovics Béla és Tokos Zoltán.

0: Iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útra való érkezik, amely most már az őszre fókuszál, és Lucy Montgomery. Világszerte ismert kanadai írónő lesz a segítségünkre, aki leginkább az Anne otthonra talál című regénysorozat megalkotójaként vált híressé. Pályafutása során 20 regény, több mint 500 novellát és versek százait vetette papírra, amivel a kanadai irodalom egyik legnagyobb alakjává vált. Élete és ikletője pedig a Prince Edward szigetek volt. Ugyanis ő itt született. Édesanyja korai halála után nagyszülei nevelték fel egy szigorú, viktoriánus szellemű és meglehetősen magányos környezetben. A kislány élénk képzelő erejével, a természet szeretetével, olvasással és írással kompenzálta a magányt. Ez a gyerekkor egyértelműen alapul szolgált Anne Shirley karakterének megalkotásához. Később tanárként és újságíróként is dolgozott, majd miután feleségül ment egy presbiteriánus lelkészhez, Ontario tartományba költözött, de szívében és műveiben mindvégig hű maradt a szülőföldjéhez. Az Anne otthonra talál egy 1980-ban megjelent klasszikus kanadai ifjúsági regény. A főszereplő életét 8 köteten keresztül követhetjük végig, kislánykorától egészen a felnőtt korig, a család alapításig és a gyerekei felneveléseig. És hogy ő mit gondol? Az őszről? Ez jön a folytatásban, természetesen a leghíresebb regényéből származik az idézet. Annyira örülök, hogy olyan világban élek, ahol vannak októberek.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Litvai Imre, a 100 Folk Celsius egyik alapító tagja és zenekarvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Október 9-én a Monkult színpadán egy különleges, egyszeri jubileumi estére gyűlnek össze a 100 Folk Celsius rajongói, hogy együtt ünnepeljék Magyarország egyik legnépszerűbb és legszerethetőbb zenekarának 50. születésnapját. A 100 Folk Celsius eredetileg ugye a country és a blue grass világából indult, majd aztán ugye jött a Paffa, Bűvös Sárkány és más gyerekdalok révén generáció egyik meghatározó zenekarává vált. Szakmailag hogyan látja, mi kell ahhoz, hogy ez a zenei világ a gyerekek számára is ennyire szerethetővé váljon, így visszatekintve ugye az elmúlt 50 évre?
2: Először is nem tudom, hogy telt el 50 év, mert nem vettük észre, de végül is eltelt, és hát egy kicsit megünnepeljük magunkat. A kérdésre válaszolva meg szerintem, hogy a gyerekeket komolyan kell venni, mert ők csak kicsik, és nem sokára felnőttek lesznek. És azt hiszem, az számított nálunk is, hogy mi tényleg komolyan vettük őket, ugyanolyan elánnal játszottunk, ugyanolyan négy szólomba énekeltünk, ugyanolyan gitárszóló volt, ugyanúgy felöltöztünk, mi teljesen komolyan vettük őket.
1: Igen, ezt már én is olvastam, hogy azért a gyerekek nagyon gyorsan átlátnak azon, hogyha valami nem igaz, mikor egy zenekar fent áll a színpadon, akkor partnernek kell tekinteni a gyerekeket is.
2: Így van, mi felnőttek sokkal udvariasabbak vagyunk, ők nem annyira, ha nekik valami nem tetszik, akkor annak azonnal a jelét adják, úgyhogy meg kell dolgozni az ő szeretetükért, úgyhogy mindent elkövettünk, énekeltettük őket, dalokat tanítottunk nekik. Olyan dolgokról írtunk dalokat, amik úgy gondoltuk, hogy érdekelhetik őket, és hát ez nagyjából sikerült is.
1: Pályafutás során voltak olyan évek, amikor 300-400 koncertet is adtak, ami ilyen elképesztő és egyáltalán felfoghatatlan szám, és gondolom abban az időben így nem is volt nagyon idő megállni, és úgy visszanézni, meg feldolgozni, hogy mi is történik, hanem vitt a lendület mindenkit, ugye?
2: Ezek fantasztikus évek voltak, így visszaemlékezve, amikor volt olyan, hogy 400-nál is több koncertünk volt, de el kell, hogy mondjam, mi azt nagyon szerettük. Uh-huh. Az egy kicsit más időszak volt, több lehetőség volt, és ami benne a nagyon érdekes, és hát talán ezt talán kevesen hiszik el, mi csak élő koncerteket játszottunk, mert hogy nem tudtuk, milyen a nem élő koncert, úgyhogy ez mindegyik olyan volt, és ugye költözni kellett, a következőre vittük a cuccot, megint felszereltünk, kezdtük, és hát a csúcsunk az egy helyen, emlékszem, azt hiszem Nyíregyházán volt a színházban, 7. Úgyhogy sorba cserélték a közönséget folyamatosan.
1: Ó, de jó, én ott születtem. Úgyhogy ezt örömmel hallom.
2: Lehet,
1: hogy ott voltam. Így van, igen. Ugye a zenekar életében azért az elmúlt 50 évben sok minden történt. Voltak változások is, voltak veszteségek. De hogy lehet megőrizni a 100 Folk Celsius eredeti zenei karakterét, hogy közben az új tagok és az új generációk is sajátjuknak érezhessék a zenekart?
2: Az elmúlt évben voltak nagyon jó dolgok, és hát nagyon rossz dolgok. A nagyon jó dolgok az, hogy mikor először lett lemezünk, aztán aranylemezünk, aztán sok koncertünk, aztán kijutottunk Amerikába többször is, és voltak a rossz dolgok, mikor elveszítettünk a zenekarból tagokat, és hát nekünk úgy gondoltuk, hogy folytatni kell, mert ők is ezt gondolták volna, és hogy itt a legújabb tagunk, a legfrissebb, 31 éve van a zenekarban. Legutóbb, mikor Orbán Józsit elveszítettük, ez már lassan 8 éve, akkor Heilig Gábor visszajött a zenekarba. Tulajdonképpen csak azért, hogy amíg a Józsi meg nem gyógyult, de sajnos nem gyógyult meg.
1: Most viszont elérkezett egy nagy mérföldkő, amelyet ugye október 9-én a Momkultban meg is ünnepelnek, ahol lesznek vendégek, ahol ott lesz a zenekar, élő zenekar, és élőben játszik, és hát várják a szülőket, nagyszülőket és gyermekeket. Úgyhogy erről beszélgessünk, hogy mi fog itt történni az 50 éves születésnapi koncerten.
2: Igen, várunk oda mindenkit, mert olyan sok idő telt el, hogy az a 10 éves gyerek, aki minket meghallgatott, mikor alakultunk, az akkor ma már 60 éves, és hát ki tudja, hogy már lehet, hogy az unokáit hozza, úgyhogy az egész család ott lesz. Lesznek vendégeink, jön Bródi János, jön az Ivan and the Parazolból Vitális Iván, aki 100 Folkot fog énekelni, Eszményi Viktória is jön, mert hát jön nálunk családtag. Lesz olyan vendég is, akit nem mondok meg, hogy ki lesz, hozzá legyen meglepetés, azt tudja meg, aki eljön. És olyan dologgal fogjuk zárni a műsort, amit lehet, hogy még én is meg fogok könnyezni.
1: A zenekarban mindenki énekel, én jól tudom, és jók az információim.
2: Hát ez nálunk ilyen alapkövetelmény. Mindenki tud, és mindenki szeret is énekelni, és nagyon szeretünk együtt énekelni. Így alakult már meg a zenekar, úgyhogy nekünk teljesen természetes, hogy 3-4 szólamban énekeljük a dalokat. Jobban is szól így.
1: 50 éves tehát a 100 Folk Celsius, és október 9-én a Momkult Színház termében lesz egy nagy születésnapi koncert, és itt kitaláltak egy olyan exkluzív dolgot is, hogy akik nagyon gyorsak, akik élnek egy lehetőséggel, van egy külön érdekesség is.
2: Hát ezt mi is kint láttuk először, hogy milyen klassz dolog az, amikor lehet személyesen találkozni a zenekarral a műsor előtt, ott esetleg kocintani, együtt fotózgatni, és hát a szervezők rábeszéltek minket, hogy hát csináljunk mi is ilyet.
1: A 2026-os év az milyen volt önöknek eddig? Volt-e nagy esemény, inkább így kérdezem, most itt az 50 éves születésnap előtt?
2: A legnagyobb esemény az ez lesz az egész évben. Mi már most nem játszunk olyan sokat, mint régen, de hát eltelt az 50 év, és hát azt nem lehet már megcsinálni, talán nem is bírnánk, amit régen, hogy ilyen sokszor koncertet játszunk. Sokszor találkoztunk idén is a közönséggel, és az a lényeg, hogy mindegyik bulink nagyon élvezetes számunkra is. Tehát azt látjuk, hogy tényleg olyanok jönnek el, akik szeretnek minket. A szemükből látom azt, hogy azt a szeretetet, ami sugároz felénk. Bár egy kicsit azt is látom, hogy jé, ezek még élnek, de hát annyi idő telt el. De hát ami a zenekarnak a specialitása, hogy mi nagyon jóba vagyunk egymással. Igen. Mi minden hónapban együtt elmegyünk vacsorázni, szerezni, megbeszéljük a dolgokat, ha játszunk, ha nem. Ez nálunk van.
1: Egyébként a 100folkcelsius.hu oldalon pontosan látják, hogy mikor voltak akár ebben az évben koncertek, és mikor lesznek még. És 2026-ban én, amire még így gondoltam, de nem mondtam ki egészen pontosan, hogy ugye fonogram életmű díjat is kaptak.
2: Igen, hát úgy látszik, hogy már feledékenyek is vagyunk ennyi idő után. Tényleg kaptunk élet, pedig azt azért sűrű nem adják. Még az év elején volt, úgyhogy évvel ezelőtt, hogy nagyon megtisztelő, olyanok kaptak eddig, akikre mi is felnézünk, úgyhogy az 50 év után mi is megkaptuk. Azért értékes számunkra ez a díj, ez a fonogram életműdíj, mert hogy a szakma adja, tehát nekünk azért fontos a közönség mellett a szakmai megbecsülés is.
1: Akik esetleg még nem voltak koncerten, 100 fok Celsius koncerten, azoknak nagyon-nagyon ajánlom, és itt ugye azért a kisebb gyerekekre gondolok, úgyhogy az ő szüleiknek és nagyszüleiknek szól ez a felhívás, hogy mindenképpen vigyék el, én pedig kívánom, hogy teltház előtt legyen ez a koncert, és nagyon boldog születésnapot kívánok.
2: Nagyon köszönjük, nagyon várjuk mi is már, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
1: Ezen a jubileumi estén tehát újra találkozik a country, a folk, a humor és a nosztalgia, újra felidéződnek a kellemes emlékek, a paffa bűvös sárkány, a Mickey Manu meséi, vagy a nagy ho-ho-ho horgász fülbemászó dallamai gyermekkorunk ikonikus country zenekara tolmácsolásában. Erről beszélgettünk Litvai Imrével, a 100 Folk Celsius egyik alapító tagjával és zenekar vezetőjével.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Októberben ismét határtalan dizájn kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikában a Kisseli Múzeumban. A Nemzetközi Dizájn Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozatra idén október 4-e és november 1-e között kerül sor. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amelyek a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán beválasztották a Francia Kulturális Minisztérium által szervezett egyik nemzetközi kiállítás sorozatába is. A Kisseli Múzeum templomterében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikustársaik és barátaik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon. Térségünkben hamisítatlan, napos, száraz idővel indul a reggel, foltokban lágy fátyol felhőkkel. A hőmérséklet kora reggel 9 fok körül alakult. Az éghajlati feljegyzések szerint október elején már előfordultak talajmenti fagyok a térségben, ma azonban ettől egyáltalán nem kell tartanunk. Érdemes viszont rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát tökéletes választás az induláshoz. A régi kalendáriumok szerint az októberi meleg esős telet jósol, de a tél még olyan messze van. Szép napot kívánok mindenkinek!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ha éppen úton lennének, jó utat, balesetmentes közlekedést, de ha már dolgoznának, 3/4-8 erőt, jó munkát, ha pedig még készülődnek, jó készülődést kívánok. Az elmúlt percekben Rossini G-dur szonátájának a 3. tételét hallhatták a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában. Most pedig egy kis időutazásra hívok mindenkit, 1986-ig megyünk vissza az időben, hiszen a mai napon történt valami. Egészen pontosan az, hogy bemutatták a Macskafogó című rajzfilmet, amelyet Ternopszky Béla rendezett, a forgatókönyvet pedig Nepp József írta. És ennek kapcsán, vagy ehhez kapcsolódóan is ennek örömére ingyenesen is nézhetjük a 40 éves Macskafogót. Október 2-án ünnepli bemutatásának jubileumát a Macskafogó, amely a Nemzeti Filmintézet jóvoltából online ingyenesen elérhető lesz, miközben országszerte mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok és más helyszínek csatlakoznak a vetítésekkel. A film az NFI YouTube csatornáján 19 órától lesz megtekinthető, az ünnepléshez azonban számos mozi és filmes közösségi tér is csatlakozik egy-egy vetítéssel. A nap kiemelt eseménye a Pannónia stúdióban kap helyet, ahol a Macskafogó is született sok más kulturális animációs film mellett. A 19 órakor kezdődő vetítést az alkotókkal való közönség találkozó és koncert előzi meg, ahova 17:30-tól várják az érdeklődőket. A részvétel az eseményen ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Macskafogó magyar, nyugat-német, kanadai koprodukcióban készült animációs film, amelyet Ternopszky Béla rendezett, forgatókönyvét pedig, ahogy már említettem, Nepp József írta. A később minden idők egyik legsikeresebb magyar animációs filmjévén nőtt alkotásnak digitális felújítása 2018-ban látott napvilágot. A Macskafogónak vannak legendás idézetei, és szerintem sokan szeretnek ebből idézni. Nekem az egyik kedvencem a balettos idézet, amelyet ugye a négy patkány gengszter szájából hangzik el, amikor beszorulnak a sivatagban. És én ezt most szeretném idézni, ha nem bánják, de természetesen mindenki mondja el a sajátját magában. Idézem, ki kéne valamit találni, mert a végén mehetünk vissza a balettba ugrálni. Most nem ugrálni fogunk, hanem Liszt Ferenc zenéjét meghallgatni. Az Es-dur zongora versenyének a 4. tétele érkezik.

7 óra 49 perc van, ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig annyitány. Eljött az ideje 8 óra előtt, hogy belekukkantsunk a napi kalendáriumunkba. Minden Petra nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. A mai napon van az erőszakmentesség világnapja, Gandhi születésnapjához kapcsolódóan. Az ENSZ közgyűlése 2007-ben, október 2-át az erőszakmentesség világnapjává nyilvánította. A humanista mozgalom örömmel fogadta a kezdeményezést, és szerte a világon, beleértve Budapestet is, szervez akciókat és ünnepségeket ezen alkalomból. De a mai naphoz kötődik még nagyon sok esemény, például 1946-ban az történt, hogy elkészült a legelső fotó, ami a Földet ábrázolja az űrből nézve. Clyde Halliday mérnök készítette a 35 mm-es kamerát, ami másfél másodpercenként készített képet. A rakéta visszazuhant a Földre a sivatagban. A rakéta és a kamera megsemmisült, de a film a terveknek megfelelően éppen maradt, és a képen a Föld részlete látható. 1997, ez a következő dátumunk, elindult Magyarország első ingyenes e-mail szolgáltatása, és ez a Freemail volt. 2018-ban pedig letették a budapesti Kopaszigáton épülő MOL Campus toronyház alapkövét, amely 143 méteres magasságával a főváros legmagasabb épülete. Most pedig jönnek a születésnaposok. Barlai Béla kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, főbánya tanácsos. Október 2-án született, csak úgy, mint Szilágyi László, költő, író, újságíró, Barta Dénes, Erkel Ferenc és állami díja zenetörténész, akadémikus, Harmatta János, Széchenyi díjas, klasszika filológus, akadémikus, illetve Szőnyi Zsuzsa, aki férjével 50 évig tartott fenn Rómában irodalmi szalont, ő is október 2-án született. Szőnyi István festőművész lány volt, illetve a Vatikáni Rádió magyar munkatársa. Férjével, Triznya Mátyás festőművésszel 5 évtizeden át tartotta fenn Rómában a Triznya Kocsma néven ismert irodalmi szalont. 1999-ben pedig köztársasági érdemrend parancsnoki fokozatának arany keresztjét adományozta Szőnyi Zsuzsának, az olasz államelnök az olasz-magyar kultúrkapcsolatok ápolásának szerzett érdemeiért. De október 2-án látta meg a napvilágot Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, neurobiológus, akadémikus, akinek fő kutatási területe az ember anatómiája, az agy szerkezete és organizációs kialakulása volt. De október 2-án született még Bertalan Tivadar Kossuth díjas festőművész, grafikus, író és filmes látványtervező. Hozzá kapcsolódik a Tenkes kapitánya. Főművei, festmények és körülbelül 200 film látványtervezése. 1955-től 91-ig dolgozott a MA filmnél tervezőként, később vezető tervezőként, majd művészeti vezetőként. 1930 a következő dátumunk, ekkor született meg Tímár Sándor. Kossuth díjas koreográfus, táncpedagógus, a táncház mozgalom egyik alapítója, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akiről hosszabban is fogok mesélni 8 óra után. De jöjjenek a további születésnaposok. Székely László, Kossuth díjas díszlettervező, a nemzetművésze, Frankl Péter, zongoraművész, egyetemi tanár, Horesnyi László, Jászai Mari díjas színművész, illetve Váli Dezső festőművész, és október 2-án született, csak úgy, mint Szurdi Miklós. Színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró volt ő. Dolgozott a Kecskeméti Katona József Színházban, a Szolnoki Szigligeti Színházban, a Nemzeti Színházban, a MA filmnél, a Magyar Televíziónál és a Veszprémi Petőfi Színházban. 2003 és 2008 között a székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója volt, és 2007-ben megrendezte Elton John és Tim Rice Aida című musicaljét, amely akkor Magyarországon ősbemutatónak számított. De október 2-án látta meg a napvilágot Spindler Béla, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, Simorjai Emese, színművésznő, Selmeci Roland, színpadi, film és szinkron színész, Bánföldi Zoltán festőművész, illetve Kozma Orsolya, énekesnő is. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk, bármit is ünnepeljenek, legyen az névnap, születésnap, évforduló, vagy egy nagyszerű esemény. Most itt a folytatásban friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongoraművész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő, jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén 3 furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység, ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. A nyitónapon a többi közt Danielfi koncertje és a Tokaj fénnyel mesél című fényfestés várja a látogatókat. Egész hétvégén borudvar, kézműves vásár, gasztronómiai és vásári forgatag, valamint a tokai pincészetekhez kapcsolódó programok is látogathatók. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban egy meghibásodott gépjármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton befelé a Szépjuhászné út után. Csak a félútpálya járható, torlódásra kell készülni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele, hiszen október 2-a van péntek, és 8 óra elmúlt 5 perccel. Lehár Ferenc, ahol a pacsirta énekel keringőjét hallhatják már is, de ebben az órában felcsendül még Ludwig van Beethoven második B-dur zongora versenyének a harmadik tétele is, illetve meghallgatjuk még Handel koronázási himnuszából az első tételt is. És a pagony lesz most a főszereplő ebben az órában, hiszen 25 éves. Igen, 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meghatározó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel 1500 könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. Erről fogok beszélgetni Kovács Eszterrel, a Pagony főszerkesztőjével és egyik alapítójával, illetve az elmúlt 25 évről, a most hétvégi 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról és a születésnapi kötetről is, amely ugye természetesen egy különlegesség. Tartsanak velünk!

0: Könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyé is a Pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel 1500 könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemléletet is kialakítottak, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A 25 év alatt a Pagony tehát nem egyszerűen kiadó lett, hanem egy egész gyermek irodalmi világ épült köré. Ha most visszanézel erre a negyed századra, elképesztő kimondani, mi az, amiben szerinted a legnagyobbat változott a Pagony, és mi az, amihez a kezdetek óta ugyanúgy ragaszkodtok?
1: Igen, köszönöm szépen, nagyon jól esett hallgatni ezeket a szavakat, de hát mi is így gondoljuk, hogy ezek így vannak. Talán nem is a Pagony változott nagyot, hanem azt hiszem, hogy az egész gyerekirodalom változott nagyot. Kicsit az egész világban, de Magyarországon feltétlenül, mert azt mondanám, hogy külföldön egy picit hamarabb elindult ez a gyerekirodalom nagykorúsítása. De hát azért nálunk sem volt ez gyökértelen, mert igazából a Móra kiadó a szocializmus évei alatt egy nagyon magas szintű magyar gyerekirodalmat hozott létre, csak ez tulajdonképpen az egyetlen, amit mondhatunk rá, hogy nem volt annyira sokszínű, mint a mai, nyilvánvalóan, mert hogy ma nagyon sok gyerekkönyvkiadó van, hála Istennek, és ez sokkal-sokkal nagyobb a könyvszám. Tehát amikor mi elkezdtük a Pagonyt 25 évvel ezelőtt, akkor az aránya a gyerekkönyveknek 5% volt a teljes egészében a könyvek között, és ez ilyen 25-30%-ra ment föl. Ez sok mindennek köszönhető, elég nagy részben a Harry Potternek is egyébként eleinte, de azért kicsit néha azt gondolom, hogy azért, hogy a Pagonynak is, meg igazából annak, ami így a Pagony kapcsán és mellett, hogy kialakult ez a pezsgés a gyerekirodalom körül. Tehát, hogy nagyon sok gyerekkönyvkiadó jött létre, gyerekkönyvesboltok jöttek létre, nem csak mi, hanem mások is, és hogy másképp állunk az egészhez, és hogy egy olyan szülői réteg nőtt föl tulajdonképpen, akik fontosnak tartják azt, hogy mit olvasnak a gyereküknek, meg hogy olvassanak a gyereküknek.
0: Így van, tehát változott ugye a piac, és egészen más méretű lett, és sokkal sokszínűbb. Viszont főszerkesztőként mit jelent ma megtalálni azt a könyvet, amelyről azt érzitek, ennek tényleg helye van a Pagony világában, olyan pagonyos lesz.
1: Igen, ezt mi is pontosan így mondjuk, hogy olyan pagonyos.
0: Igen,
1: és hogy egyébként eltelt több mint 10 év, amíg ezt így nem verbalizáltuk, hanem mi is csak azt mondtuk, hogy ez pagonyos, és bizonyos kéziratokat úgy utasítottunk vissza, hogy igazából minden jó vele, és nem tudjuk megfogalmazni, hogy miért, de valahogy mégsem pagonyos. És néha még most is egyébként nehéz szavakba önteni, hogy mit jelent ez a pagonyosság. Én azt gondolom, hogy ez a nagyra tartjuk a kicsiket szlogenünk, ami viszont az elejétől kezdve az, ami, ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez a partnerség a gyerekekkel, és hogy partnernek és egyenrangúnak tekintjük a gyerekeket, és hát a könyvekben is ezt keressük. Tehát, hogy nem szeretjük azt, amikor a felnőtt az autoriter módon viselkedik, vagy jelenik meg akár a gyerekirodalomban, hanem azt gondoljuk, hogy a gyerek az egy önálló lény, aki nem alsóbrendű, és mindenről lehet vele beszélni, mert nem hülye, csak tulajdonképpen a kérdés az, hogy hogyan beszélünk vele bármilyen témáról. Úgyhogy röviden szerintem ez a Pagony hitvallása, amiben egyébként mi a holland gyerekirodalomban találtunk erre egy nagyon szép előképet és fogódzót. Ők nagyon így gondolkodnak, természetesen egyébként a skandináv irodalmak is, meg német irodalom is, de valahogy mi megtaláltuk ezt a hollandot, és nagyon sok holland gyerekkönyvünk van. Noha a Pagony egyébként, és ezt lehet mondani, a 25 év alatt elsősorban a kortárs magyar gyerekirodalom kiadójává vált, tehát a könyveinknek a 2/3, hanem több, az kortárs magyar gyerekirodalom, de a külföldiek, a maradék külföldiek közül, főleg az elején nekünk egy nagy löketet adott a holland gyerekirodalom.
0: Elmúlt 25 évben olyan szerzők és sorozatok váltak meghatározóvá a Pagony gondozásában, mint a Boribon, a Bogyó és Babóca, a Rumini, a Kuflik vagy a Maszat, de egy-egy ilyen karakter az idővel túlmutat a könyveken, és szinte ilyen kulturális szereplővé válnak, és nagyon sok minden kapcsolódik hozzám. Érzed azt egy új sorozatnál vagy figuránál, hogy ebbe már nem egyszerűen egy jó könyv lesz, hanem mondjuk egy hosszú távon építhető világ lehetősége? Vagy ez titeket is meglep nagyon sokszor, hogy mi az, amit így nagyon felkapnak?
1: Nem lep meg annyira, szóval titkon mi pontosan ezt keressük ezekben a karakterekben. Tehát a Pagonyon belül legendássá vált, hogy amikor a Bartos Erika behozta a Pagonyba a Bogyó és Babócát, akkor még ilyen spirálkötéssel, mint tervet, akkor az egyik tulajdonostársunk azt mondta, hogy ő abban a pillanatban látta maga előtt, ahogy óvodás csoportokat neveznek el Bogyóról és Babócáról. Szóval, hogy ez benne volt ez a lehetőség. A Kuflik az inkább meglepő szerintem. A Kufliknak ez az egész popkulturális sikere, mert azért az egy nagyon összetett dolog, és igazából mi azt gondoltuk, amikor nekiálltunk a Kuflikat kiadni, hogy azt gondoltuk, hogy ennél rétegebb könyv lesz. De hát hál' Isten, hogy nem, és hogy ma már

0: játszótér is van, kukiboltól, ez tényleg csodálatos. A Rumini az is egy érdekes dolog, mert a Rumini az úgy kezdődött, hogy azt mondtuk mi a Juditnak elsőre, hogy nagyon tetszik a Rumini, de hogy ennek a könyvnek, tehát hogy mi nem adunk ki olyan könyveket, ami ilyen nagyoknak szól, mi kicsi gyerekeknek adunk ki könyveket, tehát ez a legelején volt, és ezért született meg egyébként először például a Panka és Csiribi sorozat, és csak utána jött a Rumini, és mégis a Rumini robbant rögtön legnagyobbat, pedig jóval nagyobbaknak szól, ami nagyon érdekes, hogy már akkor és elejétől kezdve nagyon kicsiknek fölolvassák. Tehát, hogy akár 5 éves gyerekeknek felolvassák a Ruminit, miközben ez a kiadó fejében és a szerző fejében is egy önállóan olvasó, 10 év körüli gyerekeknek szóló kalandregényként íródott. És ez a mai napig egyébként megvan, hogy így kettős korosztálya van, mert van egy felolvasós korosztály, és van egy önállóan olvasós korosztály. Szerintem egyébként a Ruminik nagyon összetettek és nehezek, és egyre nehezebbek, tehát csodálom, hogy ezt a kicsi gyerekeknek felolvassák, de emlékszem, hogy én is felolvastam az akkor 5 éves fiamnak, szóval, hogy működik úgy is, de hogy ez egy érdekes dolog, de a Rumini épp ezért, tehát kevésbé látom például azt, hogy külföldön nagy siker legyen, bár mindig próbálkozunk vele, mert nagyon hosszú, nagyon sok a szövege.
1: De mindeközben pedig már a Rumininek is van egy történelme, 20 év, és ugye most annak is megjelent egy kötete, és lesz egy kiállítás is, de erről meg már a Klasszik Rádióban beszélgettünk, meg hát a Pagonynak az oldalát érdemes felkeresni. Én azt gondolom, egyébként mindenkinek megvan a kedvenc sorozata, én azt nagyon szeretem, amikor festőművészeket ismerhetünk meg, nekem ez az egyik kedvenc sorozatom, úgyhogy mindig várom, hogy mikor lesz az újabb megjelenés, és ott kivel ismerkedhetünk meg, úgyhogy ezt is mindenképpen szerintem keressék. És aztán beszélgessünk most a jubileumi kötetről. A Gondolj egy számra, mondok egy mesét című jubileumi kötet egyik legizgalmasabb ötlete, hogy a szerzőket és az illusztrátorokat nem a megszokott alkotópárosok szerint kapcsoltátok össze, hanem véletlenszerűen sorsoltátok őket. Miért volt fontos számotokra, hogy éppen a véletlen kerüljön az alkotói folyamat középpontjába?
0: Igen, erre én is nagyon büszke vagyok, hogy szerintem ez egy jó ötlet. Tehát valahogy azt gondoltuk, hogy az egész Pagonyt 25 éve nagyon jellemez minket az, hogy játékosak vagyunk, hogy nagyon keressük az újat, hogy nem szeretünk belesüppedni abba, amit régóta, tehát hogy mindig keressük az új lehetőségeket és az új utakat. És hát itt az biztos volt, hogy a 25. évfordulóra szeretnénk egy kötetet összeállítani. Tulajdonképpen azt is elég hamar kitaláltuk, mert úgy adja magát, hogy nyilván 25. évfordulóra 25 mesét, tehát hogy legyen 25 szerző és 25 illusztrátor. Ez első körben azért nehéz, mert ennél több portás magyar írónk és illusztrátorunk volt. Tehát, hogy ez így is nehéz, hogy valakiket ki kellett hagynunk, de igyekeztünk azokat, akik tényleg a nagyon régóta a Pagonnyal vannak, és nem egy könyves szerzőink. De hát, hogy igazából fogunk tudni szerintem a 35 évesre is antológiát csinálni. Tehát az első kör ez volt, hogy kiválasztottuk a 25 szerzőt és a 25 illusztrátort, és akkor valahogy akkor jött az ötlet, hogy de hát, hogy az már idézőjelben olyan unalmas, hogy a Kis Judit Ágnest mindig az Egri Mónika illusztrálja, hogy a Berg Juditot mindig, vagy a Pásztori Panka, vagy az Agócsi Visz, hogy a Vadadi Adrián. Nem unalmas természetesen, meg a saját brendjeiknél, tehát ezek a brendek, és ezek összetartoznak. De hogy egyszer csak jött egy ötlet, hogy ezt robbantsuk szét, legalább egy könyv erejéig robbantsuk szét ezt az egészet, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg bedobjuk a véletlent ebbe, és ezért az történt, hogy a szerzők, minden szerző húzott egy számot, 1-től 25-ig, amit húzott, azzal a számmal kellett neki mesét írnia. Tehát valamilyen módon az volt a feladat, hogy az a szám szerepeljen a meséjében 1-től 25-ig, nem maga a szám legyen megtestesítve, és ő legyen a főszereplő, de hogy itt szabad kezet hagytunk, hogy bármi, csak szerepeljen a szám, elkészültek a mesék, és utána az illusztrátorok szintén húztak, és akkor így tényleg teljesen véletlenszerűen lettek összepárosítva szerzők és illusztrátorok, úgyhogy így például Berg Juditot Baranyai B. András illusztrálta, ilyen még nem volt, akkor Kis Judit Ágnes Pásztói Panka, ilyen sem volt, akkor Gimesi Dórát Molnár Zsaklin, csodálatos szerintem, soha nem kerültek ők még eddig össze, szerintem fantasztikus, Kertész Erzsit Kálmán Anna, Weber Anikót, Színvai Dániel, tehát olyan párosítások jöttek létre, amit így elsőre azt mondtuk, hogy ez nagyon érdekes. Ez tényleg, ez egy kísérlet. és annyira jó lett a végeredmény. Annyira klassz lett. Mert ez egy tényleg egy nehéz feladat eleve, hogy egy, ez egy, hogy nem lesz egy óriás nagy katyvasz az egész, egy olyan könyv, amiben 25 féle rajzon és 25 féle szöveg, de van egy nagyon szigorú vizualitása az egésznek, tehát, hogy van egy erős koncepciója, ami egységessé teszi az egészet, és hát egy szerintem egy írtó izgalmas megközelítése. Szóval tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen album is, ami megmutatja, és mint egy katalógus, hogy ez a pagony, ezek az íróink, ezek az illusztrátoraink, de közben azt is megmutatja, és szerintem ez is a pagony része, hogy nem a megszokott utakon járunk, hanem újat keresünk, tehát tehettük volna azt is, hogy ebbe a 25-ös kötetbe a 25 év legnagyobb brendjeiből teszünk egy-egy mesét, és benne van egy babaróka mese, meg egy panka és csilibi, meg egy cipelőcicák, és az is egy teljesen valid megközelítés lett volna, de mi most direkt nem azt csináltuk, hanem csináltunk egy mindenestül teljesen más dolgot. Szóval ez egy kísérlet, de szerintem tényleg nagyon-nagyon izgalmas, és hát azt is gondolom, hogy pagonyos.
1: Ez az ünnepi kötet, a Gondolj egy számra, mondok egy mesét, 25 mese a 25 éves pagonytól. Akinek a kezébe került már ez a különleges kötet, szerintem nagyon boldog, én pedig izgatottan várom, hogy én is lássam majd. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Kovács Eszter, a Pagony Kiadó főszerkesztője és az egyik alapítója.

0: 25 éves a pagony, a történet egy ünnepi kötetben. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meghatározó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel 1500 könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A pagony most a 25. születésnapját ünnepli, többek között a Gondolj egy számra, mondok egy mesét című különleges kötettel, amelyben 25 szerzőt és 25 illusztrátort véletlenszerűen párosítottak össze, de természetesen készülnek a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra is, amely most a Hung Expo-n lesz október 1-e és 4-e között. Folytassuk a beszélgetést. A vendégem Kovács Eszter, a Pagony főszerkesztője és egyik alapítója. Akinek a kezébe került már ez a különleges kötet, szerintem nagyon boldog, én pedig izgatottan várom, hogy én is lássam majd, és természetesen ezt meg is tehetjük egyébként, hogyha ellátogatunk majd a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, amely ugye október 1-e és 4-e között lesz a Hung Expo-n, ahol a Pagony kiállítóként és persze dedikálásokkal is jelen lesz. Hogy készültök erre az eseményre?
1: Nagyon sok mindennel készülünk erre az eseményre, mert hogy ráadásul Németország a díszvendégország Nemzetközi Könyvfesztiválon, és nekünk azért, noha nem annyi, mint Holland, de azért elég sok német könyvünk is van, és több német, illetve osztrák szerzőt is vendégül látunk, tehát ez az egyik fele a könyvfesztiválnak, ami nagyon izgalmas lesz, de hát nagyon sok új könyvünk jön ki a könyvfesztiválra, többek között a már emlegetett Rumini és a Hét Penge, ami egy nagy, hatalmas és nagyon-nagyon izgalmas Rumini részlet, egy új Maszat, amelyben Maszat olvas, egy új babaróka feladata, ahol egy kicsit aprókán van megint a hangsúly, aki szerintem ez majd sok családnak az életét fogja segíteni, hogy apróka, a kistestvér az egy picit autisztikus, és ezzel küzd meg aztán az egész család. Egy új pantera jön, a 7. része immár a panterának, az otthon hidege. Vészics Andreának jön új könyve. Vészics Andrea, aki egyébként az Időfutár egyik szerzőjeként tűnt föl, annó mára a Pagony egyik legfontosabb szerzőjévé nőtte ki magát. Kiskamasz korosztályban tavaly megnyerte a Hábi díjat, mind a diák zsíri, mind a szakmai zsíri díját, az Ábrés és az Azurték patkány, és most jön a Valentin és az Eltűnt csoki ugyanennek a korosztálynak, és ugyanolyan nagyon érzékeny, nagyon finom, nagyon-nagyon jó könyv. Pásztói Pankának kijön az új Pitypangja, ami már egy karácsonyi cím. Hát lesz egy nagyon különleges könyv Krévé Szemesével és Herbst Lászlóval, Ganda és Babita utazása, ami egy gyönyörű képeskönyv, de nem kicsiknek, hanem mondjuk 6 éven felülieknek, vagy talán 8 éven felülieknek, nem is tudom végül mit írtunk rá, és ez a Dürer rinocérosz képének a története, meg az elképzelt története, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas, mind vizuálisan, mind szövegileg egy egészen különleges kötet, ami ráadásul nagyon extra nyomdatechnikával, úgynevezett rizográfiai nyomdatechnikával készült, plusz van egy melléklete, ami magas nyomással készült, úgy, ahogy annó a Dürer képei, szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas műhelymunka volt. Most jelent meg, amit nagyon sokan vártak, a Graffaló Nagyi, Julia Donaldson-tól, ami most teljesen szinkronban az egész világon az angol megjelenéssel egyben mindenhol most szeptember 10-én jelenhetett meg, úgyhogy ez is egy nagyon fontos újdonságunk. És hát ez körülbelül most tényleg a könyveinknek a fele volt, amit felsoroltam, úgyhogy ezekkel mind várjuk Hung Expo-ra látogatókat. Kicsit messzebb lesz most a könyvfesztivál, mint eddig, ellenben nagyon tágas és nagyon kényelmes, szóval szerintem érdemes lesz kijönni és sok időt eltölteni. Lesznek programjaink nekünk is, tehát lesz a Pagonynak mesedélelőtje, szombaton is, vasárnap is, lesz könyvbemutató a nagyobbaknak szóló könyvekből, így külön teremben a Kertész Erzsi, Vészics Andrea és Huth Wagner Éva, a három könyvet mutatunk be, lesznek külön programok a német szerzőkkel, Stefanie Höffler, aki az Adél szerint című könyvet írta, vele lesz egy beszélgetés, illetőleg Elizabeth Steinkellner és Michael Roher, ők egy alkotópáros, és az Új Nagyi című könyvük jelent meg most a Pagonynál, ami pedig az időskori demenciával foglalkozik gyerekeknek. Szól, és nagyon helyesen és kedvesen. Szóval ez is egy olyan igazi példája annak a könyvnek, amikor arról beszélünk, hogy mindenről lehet a gyerekekkel beszélni, csak meg kell találni a módját, hogy hogyan.
0: Így van.
1: Szóval, hogy nagyon-nagyon gazdag kínálatunk van, mind programban, mind könyvben, az elkövetkezendő időkben, úgyhogy mi szeretettel várunk mindenkit.
0: A Pagony egyik fontos alapelve, amelyről ugye már beszélgettünk, hogy 25 év után is az, hogy a gyerek nem kisebb olvasó. De 25 év után egy születésnap valójában ugye nem csak visszatekintés, hanem előretekintés is. Ha most kellene megfogalmaznod, mi az a három dolog, vagy akár egy is elég lesz, tökéletes lesz, amit a Pagony a következő 25 évben sem szeretne elveszíteni, mi lenne az?
1: Hát igazából szerintem, hogyha így tudjuk folytatni, amit ahogy eddig csináltuk, akkor nagyon boldogok leszünk, de igazából azt hiszem, hogy az lenne a legfontosabb, hogy így ne kényelmesedjünk bele, és ne öregedjünk bele. Tehát, hogy ezért jó példa szerintem ez az egész antológia, amit most mondtam, hogy ne süppedjünk bele abba, hogy mi már mindent megcsináltunk, hanem hogy folyamatosan keressük az új utakat, és folyamatosan kíváncsiak legyünk az új hangokra, a fiatalokra. Tehát, hogy soha nincs egy olyan pillanat, hogy azt mondjuk, hogy most ez így már jó, hanem nagyon rugalmas, tehát, hogy ezt a rugalmasságot megőrizni, csak hogy nyilván az ember már 50 évesen lehet, hogy nehezebben rugalmas, mint 30 évesen, és hogy muszáj fiatalokkal körbevenni magunkat, mert egyfelől ez nekünk is nagyon furcsa, hogy mi tulajdonosok, akik így tényleg együtt nőttünk a Pagonnyal, és hogy minden Pagony rendezvényen egyidősek voltunk az anyukákkal. És most pedig most már érezzük meg, most már rádöbbentünk, hogy most már egy, tehát a fő közönségünk, a kisgyerekes szülők, azok már nem mi vagyunk, és nem szabad ők elveszíteni a kapcsot. Szóval szerintem ez egy nagy kihívás, és egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy mi se öregedjünk meg lélekben, de hogy tényleg nyitni minden szinten a fiatalok felé, fiatal munkatársak, akikkel van is sok, de hogy ez direkt, meg hogy fontos, hogy tehát, hogy mi ne egy ilyen régi nagy név legyünk majd, hanem maradjunk a fiatal, friss és kísérletező Pagony.
0: Én kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon sok fantasztikus munkatársat kívánok, hiszen nélkülük ez nem működhetne,
1: Igen, de a munkatársak és a szerzők és illusztrátorok nélkül azért olyan a Pagony, amilyen, igen.
0: Pagony.hu, keressék fel ezt az oldalt, és látogassanak el majd a könyvfesztiválra, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk újra.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Kovács Esztert hallhatták, a Pagony kiadó főszerkesztőjét és egyik alapítóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban egy meghibásodott gépjármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton befelé a Szépjuhászné út után. Csak a félútpálya járható, torlódásra kell készülni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak ezen a kellemes őszi napon. Térségünkben hamisítatlan, napos, száraz idővel indul a reggel, foltokban lágy fátyol felhőkkel. A hőmérséklet kora reggel 9 fok körül alakult. Az éghajlati feljegyzések szerint október elején már előfordultak talajmenti fagyok a térségben, ma azonban ettől egyáltalán nem kell tartanunk. Érdemes viszont rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát tökéletes választás az induláshoz. A régi kalendáriumok szerint az októberi meleg esős telet jósol, de a tél még olyan messze van. Szép napot kívánok mindenkinek!

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt 3:48 előtt járunk. 8 óra előtt megígértem önöknek, hogy a ma született Tímár Sándorról fogok egy picit hosszabban mesélni, mert szerintem nagyon fontos, hogy ne felejtsük őt el, és emlékezzünk rá, amikor csak lehet. 1930. október 2-án született tehát Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, táncpedagógus, a Táncház Mozgalom egyik alapítója, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akit a Nemzet Művésze címmel is kitüntettek. Kidolgozta a Tímár módszert, amely a néptáncot anyanyelvként, az improvizáción alapuló táncnyelvként tanítja. Az 1970-es évektől kulcs szerepe volt a Táncház Mozgalom országos elterjesztésében és a táncház vezetők képzésében. A Bartók Béla táncegyüttes vezetőjeként, majd az Állami Balettintézet néptánc tagozatának alapító tanszékvezetőjeként és az Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként a színpadi néptánc megújításán dolgozott. A népi hagyományok és az improvizatív előadásmódot tartotta fontosnak. 1993-ban feleségével, Tímár Böskével megalapította a Csillagszemű táncegyüttest, amely a gyermek néptáncoktatás egyik legjelentősebb magyar műhelyévé vált. Tímár Sándor megszámlálhatatlan hazai és külföldi képzésen tanította, népszerűsítette a Kárpát-medence néptánc kultúráját. A mai magyar néptáncművészet meghatározó személyiségei szinte mind tanítványai közül kerültek ki. Tímár Sándor tehát ezen a napon született, de 2026. június 19-én családja körében hunyt el, életének 96. évében. A csillagszeműek mind a mai napig működnek, és lehet is hozzájuk jelentkezni. Van budapesti iskolás csoportjuk, óvodás csoportjuk, és a Pilis Csabai Fészek Stúdió is működik. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en érkezzen ifjabb Johann Strauss Mennydörgés és villámlás polkája, amelyet 1868. február 16-án mutattak be, a témája pedig egy nyári zivatar zenei ábrázolása. Az üsdobok a mennydörgést, a cintányérok pedig a villámlást játsszák.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt. Hamarosan 9 óra lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy érkezik egy ma esti színház ajánlatom. Megint olyan nagyon-nagyon nehéz választani, hiszen olyan jó lenne mindre elmenni. Akár a Belvárosi Színházban vadító éjszakákra, a Magyar Színházban látható Addig című előadásra, vagy a Vidám színpadon látható Haláli csapdára. De én ma Amom Kulturális Központba hívok mindenkit a Fotel koncertek című előadásra. Gundel Takács Gábor hangosítja ki egy-egy főszereplő megható vagy szórakoztató történetét, kulisszatitkát, amelyeket prózában vagy dalban adnak elő. A 4 főszereplő a színjátszás és a zene emblematikus művészei, akik jól összeszokott vagy esetleges összjátéka meglepetéseket rejt, megható és kacagtató pillanatokat biztosít. A kényelmes fotelek akár a nézők nappaliában is lehetnének, olyan közel érezhetik magukat a színpadon ülőkhöz, és oldódhatnak fel a szellemes légkörben és szórakoztató beszélgetésekben. A fotelkoncertet élő zenekar teszi teljessé, amely hol finom kíséretként, hol színpadi főszereplőként varázsolja el a közönség. Ma este a Fotel koncerteknek a főszereplői pedig nem mások, mint Tenki Réka, Jászai Mari díja színésznő, Sej Judit Jászai Mari díjjal és Magyarország Érdemes Művészet címmel kitüntetett színművésznő, valamint Kamarás Iván, Jászai Mari díja színész és énekes lesz, a műsorvezető pedig Gundel Takács Gábor. Ma este tehát, ha ellátogatnak a Momkult Színház termébe, a Fotel koncertek előadásra, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbevételét úgy kommentálta: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan reagálásában úgy fogalmazott, Magyar Péter még egyszer kirúgta, és közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Bocsánatkérést vár Magyar Péter attól a paptól, aki nemzetárulónak nevezte a Tisza pártot. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg Osztie Zoltán plébános szeptember végi feldebrői beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálatát fejezte ki az elhangzottak miatt, és figyelmeztette a plébánost, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. A KDNP szerint ugyanakkor egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Akadozik a haladás a Váci úton befelé a városhatártól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út előtt, a 10-es főúton befelé Solymártól, az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
5: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
6: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. 9 óra elmúlt 5 perccel, így a harmadik órába is belekezdtünk. Jacques-Christopher Nodo G-dur fuvola versenyének az első tétele csendül fel már is. A Capella Savaria előadásában fuvolán közreműködik Németh Pál, de ebben az órában meghallgatjuk még Joseph Haydn 6. D-dur reggel szimfóniájának a 4. tételét is, valamint felcsendül még Antonio Vivaldi a 4 évszak tavasz első tétele is a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. És a könyvjelző rovatunk jelentkezik ebben az órában. Egy ikonikus ecset, amely sorsokat és évtizedeket köt össze. Rubin Eszter új regénye, a Quintett az idők végezetéig, szeptember végén jelent meg a Kaligram kiadónál. A mágikus realizmussal átszűrt, rendkívül fordulatos szép irodalmi krimi, kimondottan magával ragadó olvasmány, abszurd humorral bont ki egy különös, mi lett volna, ha történetet. Erről beszélgetek Rubin Eszter íróval és gasztronómussal, akivel természetesen önök is találkozhatnak a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon most hétvégén, amely ugye, senki ne felejts el, bizony már most a Hung Expo területén van. Teljesen új helyszínen, de a C épületet kell megkeresniük, és itt egy sokkal nagyobb területen találkozhatnak az összes könyvkiadóval. Ezzel várom tehát önöket ebben az órában.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: A könyvjelző rovat mai vendége pedig Rubin Eszter, író és gasztronómus. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Rubin Eszter ötödik regénye, a Quintett az idők végezetéig szeptember végén jelent meg a Kaligram kiadónál. A mágikus realizmussal átszűrt, rendkívül fordulatos szépirodalmi krimi, kimondottan magával ragadó olvasmány, abszurd humorral bont ki egy különös, mi lett volna, ha... történetet. Ahogy említettem, ugye ez már az ötödik regényed, a Bárhesz, a Bégöl, az Árnyék kert és a Minek szenved, aki nem bírja után, most itt tartasz. Ha visszanézel erre az írói útra, hogyan változott közben Rubin Eszter, az író? Mi az, amit ma már egészen másképp csinál, mint mondjuk az első könyvénél?
2: Jaj, ez nagyon érdekes kérdés. Nagyon sokat változtam, de semmit nem csinálnék máshogy. Az első regényem, a Bárhesz egy nagyon-nagyon ösztönös regény volt, nyilván még semmilyen elvárásom nem volt, semmilyen elképzelésem nem volt igazából az egészről. Annak egy nagyon-nagyon különös nyelvezete volt, ami akkor úgy éreztem, hogy ennek egy személyes tragédiáról kezdtem írni, a kisfiam elvesztéséről. Aztán ebből egy sokkal szerteágazóbb, komoly családregény lett. Aztán az is valahogy egy új réteget kapott, és hát fura kimondani, de egy ilyen abszurd humor abban is megjelenik, mert nem csak erről a tragédiáról szól, hanem végül úgy éreztem, hogy az egész könyv arról szól, hogy mindig az életet kell választani. Szóval annak a nyelvezete egy nagyon újító, majdhogy nem egy nagyon hosszú, egybefüggő szabad vers lett, ahol a mondatoknak a dallama is olyan fontossá vált. Ezt a nyelvet utána már nem használtam, ez akkor volt számomra érvényes, és csak így tudtam megírni ezt a történetet. Utána hát természetesen fejlődött az írói hangom, most már egész más, hogy írok, de úgy érzem, hogy mindennek úgy volt helye, ahogy akkor megtörtént.
1: A könyveidben ugye sokszor egészen különböző világok, művészet, kulturális utalások vannak, ugye személyes történetek, és a gasztronómia is mindig fontos szerepet kap. Van olyan téma, motívum vagy gondolkodásmód, amely valamilyen formában könyvről könyvre visszatér az írásaidban?
2: Igen, úgy érzem, hogy a gasztrónia, ami egyébként nagyon fontos szerepet játszik az életemben,

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke három falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő, feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ ellen. A hétvégén rendezik a nemzeti vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésekre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légi támadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légi csapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötő város egyik ipari létesítményére is. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. A hétvégén rendezik meg a nemzeti vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kék metró állomásait a kezdetben használt négy kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajó malom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finom liszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot. A Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. A hétvégén rendezik a Nemzeti Vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső levelezésüket küldték el. Ebben azt írták, egy sikoltozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni. A belső vizsgálat lezárulta után az országos rendőrfőkapitányság közölte, elfogadhatatlannak tartják a levélben megfogalmazottakat, a rendőrség munkatársaitól minden esetben kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás. Az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye is Osztien Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varrólányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázó gépet és 5 motoros tervezett. 1997 márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es metró vonalának a megépítését a Rákosi korszakban elrendelő 1950. évi kormányhatározat így intézkedett az állomásokról. A föld alatti vasút állomásait a szocialista művészet alkotásaival kell díszíteni, és ezzel is kifejezésre kell juttatni, hogy a föld alatti gyorsvasút szocializmust építő népünk hatalmas műve. Nálunk már ennek kevés nyoma van, de ennek a koncepciónak a megvalósulását ma is láthatják, akiknek lehetőségük nyílik egy moszkvai vagy szentpétervári metroállomás meglátogatására.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a TISZA frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye is Osztien Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült. Bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a kettes metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a kettes metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és két generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A Kishárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegy városrész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta. Itt szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Figyeli a Fidesz LVH figyelőjét az adatvédelmi hatóság. Ma is marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Több mint 600 millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiból a Dunántúlon, írja a 24.hu. A portál 4 megyében gyűjtötte ki a nyilvánosan elérhető támogatási adatokat olyan egyesületek, alapítványok és cégek esetében, amelyek vezetésében vagy tagjai között volt, vagy jelenlegi fideszes politikusok találhatók, vagy nyilvánosan a Fidesz mellett kampányoltak. A 24.hu korábbi cikkeinkben már összesítette, hogy Szabolcsban 400, az Alföldön 900, Nógrádban pedig több mint 100 milliót kaptak az NGA-tól fideszes szervezetek. Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, a pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi terv plusz folyamatban lévő és lezárult projektje érhetők el. Az oldal bejelentéseket is fogad, ha felmerül a korrupció vagy a támogatás nem megfelelő felhasználásának gyanúja. Figyeli a Fidesz AVH figyelőjét az adatvédelmi hatóság. A szervezet hivatalból eljárást indít, ha a lista törvénytelen adatkezelést eredményez. Péter Falvi Attila a Kossuth Rádiónak elmondta, a máshol nyilvános adatok összegyűjtése jogellenessé válhat, ha céltáblává teszi, vagy zaklatásnak teszi ki az érintetteket. A vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjét bemutató oldal miatt egyelőre mérlegelik a hivatalból történő fellépést, az érintettek már panaszt tehetnek. Péter Falvi Attila közölte, jogsértés esetén elrendelhetik az adatok törlését, és bírságot is kiszabhatnak. Jövő szombaton ismét látogatható lesz a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett sétán nézhetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, valamint különleges történeteket hallhatnak, például a titokzatos római szarkofágról és berendezési tárgyak többlet jelentéseiről. A látogatásra a Sándor Palota honlapján lehet jelentkezni. Változik a közlekedési rend este a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Grúzia labdarúgó válogatott mérkőzés miatt várhatóan 18 órától lezárják a Dózsa-György út, az Ifjúság útja, a Verseny utca és az István mezei út egyes részeit. A mérkőzés végén lezárják a Stefánia út egy szakaszát is. A BKK azt kéri, hogy a nézők lehetőleg közösségi közlekedéssel érkezzenek a Puskás Arénához. Országszerte süt a nap, csupán a Dunántúl nyugati felén van némi fátyolfelhő az égen, eső nem várható. A többnyire gyenge szél csak Sopron térségében élénkülhet meg. Délután 24-25, késő este 9-17 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi kiskörútvonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A vezetés közben mobilozó sofőröket figyelik jövő héten a rendőrök. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Feljelentést tette a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Ruszinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól három témában is a Fidesz-KDNP frakció szövetség. Nehezményezik az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyeinek felfüggesztését. A magyar önkormányzatiság elleni támadásként értékelik a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását és költségtérítésük elvonását. Ezen kívül választ várnak arra, hogy alaptörvénysértő-e az országgyűlési őrség megszüntetése, illetve a terror elhárítási központtal együtt a beolvasztása a rendőrségbe. Fokozott közúti ellenőrzést tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az Országos Rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes péntek délutánt kívánok! Üdvözlöm Önöket! Szerencsére olyan sok kulturális program közül lehet választani Budapesten és környékén, hogy ezt még fel sem tudjuk sorolni. Mondjuk nem is akarjuk, tehát sorolni azért nem, de minden esetre meghívott vendégeinkkel az adott aktuális kulturális programról beszélgetünk. Így lesz ez hamarosan az Impresszió rovatban Záborszky Kálmán karmesterrel is. akivel arról lesz szó, hogy szombaton ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Szent István Filharmonikusok a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Bíró Eszter, énekesnő színművész, aki a frissen megalakult Múzsa kollektíváról mesél majd. A csapat, 3 kivételes énekesnő októberben debütál a Zeneházában Budapesten. Most pedig tradicionális pozsonyi táncokat hallgatunk meg a Capella Savaria előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja közönségét a Műpa Bartók Béda Nemzeti Hangversenyteremben. A vonalban Záborszky Kálmán, Kossuth díjas és Prima Primissima díjas karmester. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt is, és a hallgatóságot is.
1: Október 3-án lesz tehát az ünnepi évadnyitó hangverseny, de hát egy nappal később is egy jelentős nap lesz, mégpedig az Ön születésnapja, úgyhogy engedje meg, hogy szeretettel gratuláljak, és köszönöm. Isten éltesse sokáig. Méltó ünneplés.
2: Hát ez egy csodálatos szép műsor, és... És akkor beszéljünk a műsorról.
1: Igen. A Brahms és Strauss Variációk Magyaros Zenére című koncerten ugye a zenekart Ön vezényli, a műsor pedig a monarchia sokszínű kulturális világát, a magyaros zenei hagyományok erejét, illetve a bécsi muzsika eleganciáját idézi meg. Hogyan épül fel a műsor? Mi lesz repertoárom?
2: Az első részben, a koncert első részében a Brahms Zongora 4-esnek a Schönberg-fél átdolgozás, ez egy nagy szimfonikus zenekarra, ez az első rész, ez maga 45 perc, és hát a mű az egész kivételesen érdekes, ugye Brahmsot 20 éves korában Joachim Joshua bemutatta is Robert Schumannnak, a nagy német zeneszerzőnek, és a német zeneszerző pedig hát nagyon sokat tartotta Brahms muzsikáját, és kicsit a utódjának képzelte el Brahmsot. Na most, ami az, az amit, amiről szó van, annak van még egy háttér ismerete, amit fontos, nem mindenki tudja. Szóval Brahms, ugye amikor megismerkedett a Schumann családdal, ott találkozott Klára Schumann a Schumann feleségével is, aki egyébként 14 éve volt idősebb nála. Na most itt kialakult közöttük egy látói szerelem, ami igen jelentős volt. Na most ez úgy mérték be, hogy Brahms haláláig ez értette. Nem is olyan fontos volt neki, hogy ezt ebbe az elemébe is beleépítette. Egy nagyon szép üzemes első tételben boldog pillanatokkal, de ugyanakkor ugye fájdalmas szerelmi csalódás miatt, nem csalódás, hanem sikertelen szerelmi kapcsolat, mert Brahms nem volt hajlandó áttörni és megsérteni Schumann személyiségét. De most azért történt egy érdekes dolog, hogy Schumann nem sok ezután megbolondult, és a Rajnába betette magát, ahol nét kihalásztak, de utána elvitték egy elmegyógyintézetbe, és ott halt meg következő évben. Tehát ez most olyan mély nyomokat hagyott Brahmsba is, és Klára Schumannba is, hogy ezt a hangokba öntötte Brahms. Az első tétel, tehát egy nagyon szomorú első tétel, második tétel az szinte a két embernek a párbeszéd. Erről szól, itt is izgalmas, zaklatott, pillanatok vannak az elébe. Egy folyamatos trió, a 8-at megy végig az alapon, illetve a trióban ott nem. És a trió pedig egy nagyon boldog pillanatokat idéz. A harmadik tétel pedig az igazi szerelmi vallomás a Brahmsnak. Ez elképesztően szép zene, szóval ez fokhatóan nagyon kevés van. A negyedik tétel az más, ez egy záró tétel. Tudni kell, Brahms nagyon sok magyar énekes könyvet, illetve táncos könyvet kapott Magyarországtól, Magyarország igényelte, és abból írta meg a híres magyar, Brahms magyar táncait. Most ez is egy ilyen fajta zene, a cigányzenének a

0: 1937-ben bemutatták Amerikában, Otto Klemperer volt a karmester, akkor azonnal elemezte ő Brahms 5. szimfóniájának. Olyan jelentő zenei anyag és annyira izgalmas. Tehát ez az első része a koncertek. A második része pedig Johann Strauss. Miért tettem Johann Strauss-t a második rész? Azért, mert Brahms nagyra becsülte Johann Strauss-nak a dallamvilágát, a gazdagságát, és nagyon-nagyon sokra, és nagyon jóban is voltak, de és ezért került bele a Cigányváró operettből néhány részlet, és akkor a Denevérből meg egy-egy polka, meg azért került bele a polka, mert két egyszer énekesen van, de a Gebefügi Renáta, aki a koronatúr szoprát énekli, neki át kell öltözni, tehát több-több öltözete lesz, akkor köztem mindig van valami olyan zene, amikor legyen ideje átöltözni. Izgalmas, szép zene, szép műsor lesz.
1: Egy sokszínű kulturális élményben lehet része annak, aki részt vesz ezen a koncerten, és az fontos kihangsúlyozni, hogy 2026. október 3-áról van szó, este 6 órakor lesz, nem 7 órakor.
0: Így van, 6 óra.
1: Uh-huh. És még egyszer boldog születésnapot kívánok! Előzetesen Záborszky Kálmán volt a vendégem, Kossuth és Prima Primissima díjas karmester itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő kedden először lép fel Magyarországon az amerikai Lake Street Dive, amely több mint 20 éves pályafutása után érkezik a Dürer kertbe. A zenekar nehezen sorolható egyetlen műfajba, dalaiban a soul, a folk, a jazz, a klasszikus pop, az R&B és a funk hatásai egyaránt megjelennek. Legutóbbi Good Together című nagylemezük 2024-ben jelent meg, és Grammy jelölést kapott. Az album középpontjában a közösség, az együttzenélés öröme és a felszabadultság áll, miközben olyan témák is megjelennek rajta, mint a technológiai fejlődés vagy a modern élet elszigetelő hatása. A Lake Street Dive első budapesti koncertjén jövő kedden a Dürer kertben mutatja meg azt a sokszínű, könnyed és energikus zenei világot, amely az elmúlt két évtizedben a védjegyévé vált. Szombaton rendhagyó koncerttel ünnepli a zenevilágnapját a Fővárosi Nagycirkusz, ahol ezúttal a cirkuszi produkciókat rendszerint kísérő zenekar kerül a poront középpontjába. Az Életünk zenéje című esten a klasszikus cirkuszi muzsikától a filmzenéken és műzikeleken át a jazzig, a rockig és a modern slágerekig számos műfaj megszólal. A Fővárosi Nagycirkusz zenekarának szólistái mellett meghívott muzsikusok és énekesek, köztük Szomor György, Fazekas Eszter, Nádasi Vera és Varga Dávid is közreműködnek. A koncerten a zene mellett artista produkciók és a Fővárosi Nagycirkusz balettkarának koreográfiái is helyet kapnak. Ezen az esten a cirkuszban megszokott szerepek felcserélődnek. Ezúttal a zenekar lép ki a háttérből, miközben az artisták és a táncosok kapcsolódnak a muzsikához. Három különleges programon is találkozhat a közönség Tóth Viktor szaxofon művésszel, aki koncertjeivel és előadásával a jazz világát hozza közelebb a hallgatókhoz. A Fonóban ad a héten Coltrane emlékkoncertet, pénteken a Jedermannban folytatódik a tisztelgés John Coltrane zenei és szellemi öröksége előtt. Jövő csütörtökön pedig a Dísztér Delamotte palotában könnyen érthető jazz címmel tart koncertbeszélgetést Tóth Viktor. Ezen az estén élő szaxofonjátékkal, zenei példákkal és történetekkel mutatja meg, hogy hogyan érdemes hallgatni a jazzt, és mi történik akkor, amikor a muzsikusok improvizálni kezdenek. Az események egyszerre tisztelegnek a jazz egyik legnagyobb alakja előtt, és kínálnak lehetőséget arra, hogy a műfajjal még csak ismerkedő közönség is közelebb kerüljön a jazzhez. Jó szórakozást kívánunk!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok Önöknek! Fővárosunkban és a környező megyei tájakon ragyogóan napos, kellemes őszi idővel zárul a nap. A csúcshőmérséklet elérte a 24 Celsius fokot, az égbolt szinte teljesen derült, és a keleti szél is mérsékelt marad. Az éghajlati feljegyzések szerint október elején mértek már rendkívül hűvös, borongós nappalokat is a hegyvidéki tájakon, de nálunk most igazi, hamisítatlan vénasszonyok nyara uralkodik. A délutáni sétákhoz ideális a könnyed őszi öltözet, de a gyorsan hűlő esti órákra már érdemes azért bekészíteni egy átmeneti kabátot. További nagyon szép napot kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Rekordnézettséggel és komoly nemzetközi érdeklődés mellett zárult a 6. Elszínház Fesztivál, Magyarország egyetlen, teljes egészében online térben megrendezett színházi seregszemléje. A szeptember 18-a és 27-e között zajló fesztivál 10 estéjén 16 színház és társulat összesen 17 produkcióját láthatta a közönség. Az előadásokat 5 kontinens 25 országából követték, a nézők pedig maguk is szavazhattak kedvenceikre. A szakmai zsűri fődíját a legjobb online adaptációnak járó elismerést a Stúdió K Színház Néró, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója kapta. A legjobb női szereplő Nagybakonyi Boglárka lett a Gyévuskában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját pedig Krisztik Csaba érdemelte ki a Vojcek főszerepéért. A legjobb látványdíját a BPS Kizó és a Trafó Fukuyama után című előadása nyerte el. A szakmai zsűri Kerekes Éva és Mucsi Zoltán, valamint Nagypál Gábor és Fodor Tamás páros játékát is külön díjjal ismerte el. A közönség kedvence az Ördögkatlan és a Szkéné Színház Elem, Lemerülő Játék című produkciója lett. A fesztiválhoz idén is több partner kapcsolódott külön díjakkal, köztük a Papagéno és a Klasszik Rádió. A Klasszik Rádióban a fesztivál ideje alatt számos beszélgetésben találkozhattak a hallgatók a versenyprogram alkotóival, így az előadások háttere és megszületésük története is jóval közelebb kerülhetett a közönséghez. A Papagéno és a Klasszik Rádió külön díját a Radnóti Színház Istentelen Ifjúság, illetve a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Fenevad című előadása érdemelte ki. Gratulálunk! A díjakat november 12-én ünnepélyes keretek között adják át a Stúdió K Színházban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50.000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50.000 forintos utalványt kapnak. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötést nézve 37, illetve 34 volt az átlagos életkor. A statisztikai hivatal adatai szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket. A legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchidig vonulnak, ezért a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik majd. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassú az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak irányban és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél-Kálmán térre vezető utakon. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, ezért lezárták a félútpályát, a váltakozó irányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. Ma este labdarúgó mérkőzést tartanak a Puskás Ferenc stadionban. Várhatóan 6 órától lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, az István mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben indul. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Az 1-es villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Megalakult a Múzsa kollektíva, sőt, októberben debütál. Erről lesz szó a folytatásban Bíró Eszter énekesnő színművésszel itt az Intermezzóban. Most pedig Tartini D-dur hegedű versenyének első tétele következik az Orfeó Kamarazenekar előadásában, aki vezényel Vashegyi György.

0: ez az Intermezzo, a stúdióban Bíró Eszter, énekesnő, színésznő. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Csak nem megalakult a Múzsa kollektíva.
1: Igen, igen, és nagyon-nagyon örülök ennek, mert tulajdonképpen már 3 éve dédelgettem ezt az álmot, hogy milyen jó lenne hárman együtt énekelni, méghozzá ennyire két másik nagyon különböző helyről érkező énekesnővel, ugye Lábas Vikiről és Szirtes Edina Mókusról beszélek, és hát nagyon örülök, hogy végre ez összejöhetett, összeállt, és hogy egy méltó helyen mutathatjuk be a projektet.
0: Eszter, honnan jött az ötlet? Tehát kinek a fejéből pattant ki a gondolat? Tehát mégis hárman vagytok.
1: Ez úgy jött, hogy az UNICEF egyik karácsonyi kampányának a filmjébe énekeltünk először együtt így hárman, és akkor még Jordán Adéllal, és aztán akkor annyira jól sikerült, és annyira magától értetődő volt ez az egész, hogy azt gondoltuk, hogy ezt muszáj egy külön projekté formálni. És ugye ennek az az érdekessége ennek a projektnek, hogy itt nem elsősorban arról van, hogy mi múzsák volnánk, sőt a Mókus ki is kérné magának, hogy mi az, hogy nem, hanem ez arról van, hogy minket mi inspirál. És hát ugye minket rengeteg dolog inspirál, van, de tényleg egy szó el tud minket röpíteni egészen messzire, és előtt tud hívni belőlünk melódiákat. Tehát tényleg az van, hogy egy művész számára kellenek is ezek a dolgok, amik inspirálják, de valóban azért versekből indultunk ki, tehát arra lehet számítani, hogy Radnóti József Attila, Varró Dani, Szabó T. Anna Szépernő verssorokat fognak hallani, akik eljönnek, de azért nem csak az, tehát azért lesznek abszolút kortárs szövegek is, meg ahogy szoktuk mondani, minden, ami inspirál, tehát hogy tényleg ez egy nagyon színes dolog lesz, egyáltalán nem csak arról van szó, hogy mi majd éneklünk, és a közönség meghallgatja, hanem azért számíthatnak közös éneklésre is, meg közös élményre, tehát mi az egészet annak szánjuk, tehát hogy egy olyan felhőtlen estének, amikor valahogy így a zenében mindannyian föl tudunk oldódni, és a zenét azt gondolom ez is különleges lesz, mert most ami kialakult, az egy ilyen, valahol egy ilyen egyvelege a könnyű zenének, a világzenének, a kortárs zenének, tehát hogy egy nagyon fogyasztható, nagyon izgalmas zeneileg, és nem csak a zenészek, hanem mi is részt veszünk ebben a zenei matériában. Úgyhogy számomra ez különösen hát izgalmas, és alig várom tényleg, hogy én is a zongorához ülhessek végre oly sok év után.
0: Hát igen. Abszolút, ez egy újdonság.
1: És szoktam egyébként néha zongorázni a színpadon egyes ilyen nagyobb koncerteken, de most már tényleg ez régen volt, legalább 10 éve, és sajnos nem akarom lelőni a poént, hogy fog kezdődni a koncert, mert akkor... De igen, tehát lesznek olyan megnyilatkozásaink, amikor ugye én zongorázom, a Viki gitározik, és a Mókus pedig, hát az, hogy hegedül, az nem kuriózum, mert őt azért lehet hallani elég sokat, tehát ő hegedűn és brácsán is közreműködik majd, de tényleg az lesz, hogy lesz egy olyan izgalmas zenei szövet, amelyben a zenészekkel együtt mi is részt veszünk. Egyébként akkor itt már megemlítem a többieket is. Fődős Annyi, aki ugye a 99% zeneszerzője, ugye ütőhangszereken, zongorán, billentyűkön közreműködik, Csókás Zsolt gitáron, Kis Peti gitáron és basszusgitáron, és Ubic Gábor trombitán, akinek a pályafutását régóta követem, és most először dolgozunk együtt is szintén. De ez egy nagyon izgalmas találkozás lesz.
0: És hát Bíró Eszter zongorán, ugye?
1: És azért majd énekelni is fogok.
0: Azért már jól van. Eszter, amikor először találkoztatok, akkor ez egy emberi, vagy szakmai, zenészi, művészi találkozás volt. Tehát hol kerültetek ti igazán összhangba egymással? Hogy érzed?
1: Én azt gondolom, hogy mindig a zene az első. Tehát, hogyha a zenében egyetértünk, az, hogy számunkra mit jelent az igényes zenélés, vagy az, hogy aminek, tehát a zene is igényes legyen, a szöveg is, és próbáljunk valamit ma üzenni, tehát, hogy ne egyszerűen csak tök jól szórakoztatni, lesz ebben az is, lesz benne szórakoztatás is. De nekem mindig az izgalmas, amikor van egy mögöttes üzenet. És az különösen érdekes, hogy egy Radnóti verssel például, amiben először összekapcsolódtunk az éjszakában. Mi az a mondani való, ami egy mai ember számára is érdekes lehet, egy nem egy háborús helyzetben, nem egy olyan veszélyekkel terhelt időszakban, mi az, ami számunkra hármunknak mégis mai tud lenni az a vers. Szóval szerintem ezek a találkozási pontok, az, hogy ma is legyen üzenete, az, hogy minőségi legyen a produkció meg a zene, de mégis olyan, amiben fel lehet oldódni. Tehát, hogy én, tehát akik járnak az én koncertjeimre, de azt gondolom, hogy ez a Vikire is, a Mókusra is igaz, azt tapasztalhatják, hogy nincsen ilyen öncélú matek, úgymond, amit ugye a matek, azt szoktuk mondani mi zenészek, amikor a matekot a zenében említjük, hogy ez az öncélú számolgatás, de igazából nem értjük, hogy miért van az egész, tehát, hogy mindig szeretnénk valamit mondani. Tehát, hogy számukra azért fontos a színpadon lenni, hogy azzal mi valamit ki tudjunk fejezni saját magunkból, el tudjuk mesélni az évünket, hogy mi történt velünk tavaly, hogy mik voltak azok a drámai pontok az életünkben, ami egy csomószor megakadályozott minket abban, hogy azok legyünk akik. És ezt nem biztos, hogy úgy mondjuk el, mint egy celeb, aki a bulvárban lenyilatkozza, hanem mi ezt a színpadon mondjuk el egy versen keresztül, vagy egy dalon keresztül. Attól még azt gondolom, hogy a közönség megérti. Tehát 30 éve is megértették, 50 éve is megértették, ma is megértik. Nem kell ehhez egy különös intellektus, nem kell ehhez ismerni a világirodalmi műveket, hanem akár be lehet ülni úgy is, hogy életedben nem nyitottál ki egy verses kötetet, és azt mondod, hogy te jó ez, Radnóti, komolyan mondod? Hanem, hogy ráébredsz arra, hogy azok a sorok ma is érvényesek, de nem, senki nem tukmálja rád, senki nem kényszeríti rád, hanem fölülsz egy dalnak az ívére, és utazol velünk. És aztán, hogy téged most pont a Szépernő sorai ragadnak-e meg, vagy a Subic Gabinak a trombita szólója, vagy akár egy olyan sláger, azért lesznek slágerek, tehát azt elárulhatom, hogy nem csak

0: mint
1: persze,
0: vagy
1: de most én az élményt mondom, hogy ez, amikor az ember ki akarja üríteni a tudatát, mert annyi minden történt vele, és mindannyiunkat történnek nagyon durva dolgok minden nap, meg olyan dolgok, amik felkavarnak, meg fölidegesítenek, meg felháborítanak. De nagyon sokszor le tudja az ember magát csillapítani, hogyha valahogy ki tud kapcsolni. Szóval én azt gondolom, hogy ez tök jó lenne, hogyha ez ilyen lenne, hogy eljönnek az emberek, és kikapcsolódnak, és úgy mennek el, hogy vagy egy dallam beragad a fejükben, vagy egyszerűen csak az, hogy jaj, de jó estém volt, és valamit. Az is lehet, hogy valamit megtud magáról az illető, de az is jó, ha csak ki tudod kapcsolni másfél órára.
0: Utána meg jöhet a jacuzzi koncert után.
1: Így van.
0: Jövünk vissza, mi jó Eszterrel.

0: 450 millió háborúban élő gyermeknek nem adatik meg a nyugodt álom. A mi szívünk sem alhat, amíg ők nincsenek biztonságban. Segíts te is, hogy segíthessünk nekik.
1: Ez az Intermezzo októberben a Magyar Zeneházában debütál a Múzsa kollektíva. Velem szemben az egyik múzsa, Miró Eszter, ugye? Hát ezt lehet azért mondani. Eszter, verseket zenésítettek majd meg ezen a koncerten, illetve slágerek is lesznek. Most nem tudom, hogy melyikről szeretnél kicsit bővebben beszélni.
2: Én azt szoktam mondani mindig a dalokról, és főleg amiket előadok a színpadon, hogy mindegyik ugyanúgy a gyerekem. Tehát, hogy én nehezen tudom azt mondani, hogy az egyiket jobban szeretem, mint a másikat, sőt, pont ugye most húzni is kellett a műsorból, hogy ne legyen annyira hosszú, és egyszerűen vérre menő vitáink voltak Födős Annyival, hogy melyik, mert olyan csodálatos gyöngyszemek maradtak ki, amiknek szerintem benne kellett volna lenni, de hát ugye nem mehet a műsor rovására.
1: Megvan egy hossz, ugye, ami adott.
2: Hát igen, tehát az sem

0: Jó, itt túlterhelni az embereket, itt se lesz olyan rövid ez a koncert. Hát a slágerekről azért nem akarok sokat beszélni, mert nem akarom lelőni őket, tehát ugye azokat azért slágerek, mert mindenki ismeri őket, de ez rólunk tudható, hogy olyat nem szoktunk csinálni, hogy egy az egyben eljátsszuk azt. Tehát, hogy korábban a Falusi Mariannal közös műsoromban is volt a Szabó János például, és ezt a Sanyi teljesen áthangszered, és egy ilyen nagyon, nagyon szuper népi hangszerelésben csináltuk, és sőt az egész közönséget megtáncoltattuk vele, és hát most is ilyenre lehet számítani, de most nem a Szabó János lesz. Maguk a többi zene az pedig annyira egyedi szerintem hangszerelésben. Én most először dolgozom együtt Subic Gabival, aki trombita művész, és én már nagyon vágytam olyan dalokra, ahol a trombitának jelentősebb szerep jut, és most ez így lesz, és hát szerintem csodálatos lesz.
1: És miért vágytál erre annyira?
0: Nem tudom, ez a hangzás, ez régóta vonzott engem, és én általában Cserta Balázsral dolgozom, akit nagyon szeretek, és innen is üdvözlöm, akinek az a tulajdonsága, hogy nagyon sokféle hangszere játszik, de tényleg a dudától, a klarinéton, a tárogatón át a furujákig. Ő egyébként állandó muzsikus társam, tehát az összes többi produkcióban ő a fúvós emberem. De valahogy azt éreztem, hogy most a trombita nagyon, nagyon jó lenne, jó lesne a fülnek, és én szeretnék ilyen zenéket énekelni. És hát szerencsére Mókus és Lábas Viki is velem tartanak ebben a gondolkodásban, tehát ők is nagyon örültek a Gabinak. Én szerintem lehet majd hallani, tehát a trombita nagyon-nagyon jelentős főszereplője lesz a daloknak. Természetesen a Mókus hegedülése és brácsázása mellett, tehát ők ketten lesznek úgymond a hangszeres szólisták ezekben a dalokban. Igazából ugye azt még nem meséltem el, hogy ugye mi az, amiben különbözünk. Tehát ugye miben vagyunk hasonlóak, arról már beszéltünk. Ugye a Viki a könnyűzene világából jön, ugye tavaly volt a nagy szakítása a Margaret Island-del, illetve hát ugye fölbomlott a zenekar, és ugye azóta ő önmagát keresi, és szerintem csodálatos, ahogy ezt csinálja, saját dalokat ír, saját projekteket hoz létre, van egy összművészeti estje, és az, hogy ebbe is olyan szinten rakta bele magát, mint ahogy nagyon kevesek, hogy ez számomra ez nagyon-nagyon szimpatikus, és én nekem ugye az a, vagy köztünk az ugye a távolság, hogy ő azért tényleg a popzenéből jön, én pedig csak érintőlegesen voltam a popzenében, és a mi találkozásunk az tényleg, tehát, hogy ettől függetlenül első pillanattól egy nyelven beszélünk. Tehát, hogy ez a csodálatos.
1: Pedig máshonnan jöttek.
0: Igen, a korosztály is más, és viszont egyformán gondolkodunk, hát úgy lehet mondani, hogy egy istálóból jövünk, mert ugye ő például azért a Brody vagy a Presser kapcsán azért hasonló dolgokat érintette a karrierében, amiket én. Ugye Mókusról meg azt kell tudni, ja, és hát ez lesz az első fellépésünk együtt, úgyhogy nagyon, nagyon várom. És Mókus viszont benne volt az életem első zenekarában, képzeld el, igen. Tehát ugye én az, hogy ő mit tud hozzáadni a zenéhez, és az a tehetség, és az a muzikalitás, ami benne van, az első pillanattól kezdve egyértelmű volt. Csak hát ugye kinőtte magát, ő egy csodálatos zeneszerző lett, balettekkel, színházi darabokkal, és stb. És az, hogy most együtt tudunk zeneileg gondolkodni, és mint főhősök egymás mellett, ez szintén egy újdonság, és hát a Mókustól mindig lehet tanulni. Nem csak az, hogy mindent, amit három szólamban énekünk, azt ő azonnal leszolmizál, és ő mindent rögtön úgy érte, hogy mi soha nem fogjuk a Vikivel, hanem az, hogy tényleg, hogy hogyan kell felépíteni egy kórust, hogy hogyan alakul egy ilyen hármas éneklés együtt. Szóval ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, mert amellett, hogy természetesen szólóban is lehet majd minket hallani, ezek a zenei összekapcsolódások, ez bizom benne, hogy nem csak számomra lesznek izgalmasak.
1: És hát a hasonlóságok mellett azért ti kiegészítitek egymást.
0: Szerintem igen. Azt hiszem, hogy karakterben is három nagyon-nagyon különböző karakter vagyunk. Viki a... nehéz így kívülről látni magunkat, de ő mondjuk így a népgyermeke, vagy nem is tudom, szóval ahogy a angolok mondani, a lánya szomszédból, tehát ő az, akivel mindenki tud azonosulni. Én azt gondolom, hogy én egy ilyen bonyolultabb figura vagyok, sokszor színpadon, legalábbis, tudom én, a rendezőim sokszor mondták azt a színdarabokban, hogy egy drámai hősnő, tehát, hogy róla nem sokan gondolják, hogy én önfeleten tudok kacagni, pedig igen, egyébként, de valóban a dráma az így erősebb bennem. A Mókus, ő pedig, ő abszolút ez a valaki, aki a különleges tehetségek osztályába járt a Zeneakadémiára, tehát, hogy egy olyan klasszikus képzettségű valaki, aki szintén az, ő neki az egész élete a zenéről szól. Tehát ő maga a zene, azt tudom mondani, ha a Mókusra gondolok. Reggeltől estig megy, és ami más nem csinál, csak dalokat ír, és énekel, és neki ez tölti be az életét. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon különbözünk, de egy tényleg hasonló bennünk, hogy mind a hárman hiszünk abban, amit csinálunk, és a zene számunkra az ilyen örökérvényű és fontos.
1: Mint a múzsáknál, ugye? Október 10-én debütál a Múzsa Kollektíva. Erről beszélgetünk a folytatásban is Bíró Eszterrel.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a lassú az előrejutása a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Budai alsó rakparton és a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Krisztina körúton az Alkotás utcában befelé, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól, de telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni, a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Ma éjféltől lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út után daruzás miatt. Holnap hajnalig. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok Önöknek! Fővárosunkban és a környező megyei tájakon ragyogóan napos, kellemes őszi idővel zárul a nap. A csúcshőmérséklet elérte a 24 Celsius fokot, az égbolt szinte teljesen derült, és a keleti szél is mérsékelt marad. Az éghajlati feljegyzések szerint október elején mértek már rendkívül hűvös, borongós nappalokat is a hegyvidéki tájakon, de nálunk most igazi, hamisítatlan vénasszonyok nyara uralkodik. A délutáni sétákhoz ideális a könnyed őszi öltözet, de a gyorsan hűlő esti órákra már érdemes azért bekészíteni egy átmeneti kabátot. További nagyon szép napot kívánok!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bíró Eszter énekesnő, színművész, aki hamarosan két társával, két múzsatársával együtt debütál a Magyar Zeneházában, hiszen létrejött, megalakult a Múzsa kollektíva, de hát múzsák ugye nem léteznek zenészek nélkül, illetve léteznek, csak hát azért nagyon jó kiegészítés, hogyha vannak körülöttük csodálatos zenészek is, ugye ilyen Födő Sándor, aki különleges hangszerekkel érkezik.
1: Igen, hát ezt ugye lehet tudni róla, hogy nincs két egyforma koncert. Tehát neki nagyon-nagyon fontos az, hogy mindig különböző ütőhangszereket vigyen a színpadra. Persze a zene határozza meg, hogy mit fog a színpadra vinni, de ő ugye az a típusú zenész, aki hát egyrészt ugye sokat játszik Presser Gáborral, és akkor hogy mondjam, neki is nagyon fontos, hogy a pici mindig azt érezze, hogy mindig van valami új, valami izgalmas hang, valami olyan, ami eddig még nem volt. És hát ő is, mindig amikor koncertre járunk, akkor ő ezt figyeli a színpadon, hogy akkor van-e valami olyan új ütőhangszer, ami még neki nincs, sajnos. Vagy ha külföldön turnézunk, olyan is volt, már például Amerikából egyszer egy autóhárppal érkeztünk haza. Tehát, hogy neki tényleg rengeteg különféle hangszere van, és hát itt is fel fog sok minden izgalmas dolgot rakni a színpadra, úgyhogy a próbákon tényleg tátott szájjal ülünk, hogy még mi kerül elő, és még ugye még tartanak a próbák, mert ugye jövő szombaton van a bemutató, és addig még bármi előfordul. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, amikor valami előkerül, mert tényleg van olyan hangszer például, ami Afrikából egyszer 3 héten keresztül érkezett ide, és tényleg az országban az egyedüli ember, akinek ilyen van. Tehát ezek nagyon izgalmas dolgok, egyébként főleg a zeneházában. Tehát én azt gondolom, hogy maga a helyszín is adott arra, hogy az ember, amikor eljön, akkor valóban új hangszereket is ismerhessen meg, és az ütőhangszerek világában kb. Végtelen az, és ő mindig arra törekszik, hogy nagyon sok autentikus hangszert használjon.
0: Ezért, ha jól tudom, akkor ezen a koncerten különleges afrikai és perzsa ütőhangszerek, és ezek többek között nem lehet felsorolni azt, hogy...
1: Nem. Most én nem is mernék erre vállalkozni, hogy mindent elmondjak, ami ott lesz, de az biztos, hogyha valaki erre ki van élezve, akkor az nyugodtan jöjjön el, mert hát ez tehát amit a Sanyi szokott csinálni, ez mindig nagyon érdekes, hát most is... Ezt ő el tudja mondani, de két olyan lábdob kiváltó valami lesz ott, nem is tudom mi a neve, amit még én sem hallottam korábban, de elképesztő hangok szólalnak meg, és valahogy tényleg, amikor ezek így megszólalnak, akkor annak a dalnak a zenei világa is annyira lemélyül, tehát hogy a Sanyi is ilyenkor nem is csak a zenére koncentrál, hanem az értelemre és a szövegre. Szóval neki nagyon-nagyon fontos a szöveg. Egyébként is, ha valamit véletlenül nem úgy hangsúlyozom, ahogy a magyar nyelvben illendő, akkor én nem van szólva, hogy magyarul van a koncert. Úgyhogy ő ezeket mindig alátámasztja ezekkel az izgalmas hangszerekkel. De hát ugye elvárja a többiektől is, mert ugye a kis Peti, akivel szintén most először fogunk, mert most volt egy pár koncertünk, amikor beugrott helyettesíteni, de ez lesz az első, amikor úgy igazán együtt zenélünk, és hát ő is elképesztő, hogy gitárosként basszus gitározni is fog, tehát az is egy kuriózum szerintem.
0: És hogyan inspiráljátok egymást a próbákon? Tehát hogyan zajlik mindez?
1: Hát először is iszonyú bonyolultak a daloknak a szerkezete, mert ugye a Sanyi ugye nagyon sok mindent szeretne megmutatni zeneileg, tehát hogy először is azon kell mindenkinek túlvergődnie, hogy ezt megértsük, és amikor megértettük, akkor utána hogy mondjam, a próbák nagyon sok mindent alakítanak. Tehát nagyon sokszor úgy van, hogy valamit mi elképzeltünk egy stúdió környezetben, földemózok, 3 szólamot, ez jól szól így együtt, de mégis a hármunk hangja az mégsem nem ezt adja ki. Vagy valakinek nem áll jól valami, vagy ő más szeretne énekelni. És hát miután a Mókus is zeneszerző, ezért tőle sem áll távol, hogy azt mondja, hogy tudjátok mit, itt inkább legyen egy picit egy olyan, ez a dal, ebben van egy kis szorongás, ebben van egy kis furaság, akkor egy szekund súrlódást belerakunk. És hát ugye nekünk mondjuk fontos, hogy kigyakoroljuk, hogy kristálytiszta legyen, mert ugye akkor lehet majd ezeket átélni a közönség részéről, tehát akkor megy át az üzenet, de igen, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak. Ugyanúgy, ahogy egy színésznek a próbán, amikor kialakul egy pillanat, hogy akkor ott megfogott valamit abból a szerepből. Nálunk itt a minden hang számít. Minden hangsúrlódás, minden hangköz, minden suttogás, minden billentés. És ebből áll össze az, amit létre akarunk hozni. Úgyhogy igen, hogy a próbán ezek alakulnak ki.
0: Azért, hogy aztán az előadáson szabadon tudjátok engedni magatokat. Ugye, ez a szakmai profizmus, hogy pontosan kidolgozzák a próbákon minden egyes részletet, hogy aztán ott lehessen szárnyolni.
1: Igen, de ettől függetlenül azért vannak kötött részek, de ezt nagyon jól mondott, hogy természetesen vannak improvizatív részek is. Tehát van olyan, amikor abszolút megállapodunk abban, hogy ez olyan hosszan fog tartani, amennyit igényel. Tehát ameddig az az illető zenész igazán el tud szállni abban a részben. Ez tényleg nem derül ki a próbán, ez csak ott fog kiderülni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez a szabadság meg legyen, mert ott száll el a történet.
0: Na, mi is szállunk tovább, de aztán még jövünk veled vissza, Bíró Eszter a vendégem.

két karodban. Ringatózom csendesen. Két karomban ringatózom.

0: Ez az Intermezzo október 10-én debütál a Múzsa kollektíva. Velem szemben ül az egyik Múzsa, Bíró Eszter. Ugye a Zeneházában lesz majd az első nagy koncertetek. Hát Eszter, adja magát a kérdés, hogy Lábas Vikivel, Szirtese Dinamókussal és a zenészekkel hogyan tervezitek? Tehát lesz-e folytatás?
1: Persze, nagyon szeretnénk, hogy legyen folytatás először is, mert nagyon tetszik nekünk az egész történet, és azért is, mert rengeteg munka kerül ilyenkor egy projektben, amikor valamit létrehozol, azt nem egy alkalomra szánod. Budapesten az lehet, hogy még erre várni kell. Tehát aki most szeretné, és az elsőt szeretné, és az első mindig a legkülönlegesebb, ezt mindenki tudja, az most jöjjön el, de egyébként valóban tervezünk, és vidékre már alakulnak is a fellépések. El fogunk jutni a legnagyobb városokba, talán külföldre is. Minden esetre igen, tehát ezt nem egy alkalomra szántuk.
0: Három különböző zenei világ találkozik egymással, három karakteres hang, három egyedi látásmód. Mégis egy színpadon álltok. Az előbb beszélgettünk az azonosságokról, hasonlóságokról és a különbözőségekről is. Hosszú távon mit gondolsz, hogy amikor három ilyen erőteljes művész együtt dolgozik, akkor hogyan formálják egymást?
1: Bizonyára formáljuk egymást. Tehát szerintem ez is a lényege ennek az egésznek, hogy ennek folyamatosan alakulnia kell. Folyamatosan változnunk kell, ahogy mi is változunk. Ilyenkor nagyon sokszor előkerülnek még újabb dalok. Kiderül, hogy mi az, ami nagyon működött, amit nagyon szerettek az emberek, amiket mi nagyon szerettünk, és akkor megpróbálunk azokból hozzárakni. Egyébként több mint 10 évig ment a Falusi Mariannal közös koncertem, és ott is ez volt, hogy volt egy eredeti elképzelés, ami nagyon jó volt, de aztán voltak olyan dalok, amelyeket azt gondoltuk, hogy ez nem annyira fontos, de most miért nem próbáljuk ezt vagy azt. Tehát az a műsor is eléggé formálódott, gondolom ez is fog, és azt is gondolom, hogy mi is fogjuk egymást formálni. Tehát én egyébként mind a kettőjüket, tehát Vikit és Mókust is nagyon tisztelem, és felnézek rájuk, és azt gondolom, hogy mind a kettőktől tudok tanulni. Akár hozzáállásban, akár zeneiségben, akár a dalok megmunkálásában. Tehát, hogy ez nekünk nem csak azért jó, gondolom a közönségnek is jó, hogy minket együtt láthat hármunkat, tehát az gondolom, mert én is, hogyha nem lennék benne, elmennék megnézni, mert hogy ez mindig izgalmas, amikor három különböző ember áll a színpadon, és együtt próbálnak valamit létrehozni. De hogy igen, tehát hogy ez szerintem egy jó dolog, amikor az ember nyitott a másikra, és ezt nem is lehet másképp csinálni. Tehát azt gondolom, hogy a zenei együtt működésnek alapja a csapatmunka. Az, hogy együtt vagyunk, együtt gondolkodunk, együtt zenélünk, együtt eszünk, együtt iszunk, együtt gondolkodunk a dolgokról, és akkor elkerülhetetlen, hogy történik ez az velünk, akár a karrierünkbe, akár a magánéletünkbe, és ezek persze, hogy befolyásolnak minket, és akkor ott kell állni egymás mellett, vagy ha valaki egy irányba húz, akkor az annak vagy vele kell mennünk, vagy vissza kell őt húznunk hozzánk. Tehát, hogy ez egy csapatdinamika szerintem itt is, mint minden más ilyen hasonló produkcióban. Legyen az egy színházi darab, legyen persze az más, mert a sokkal kötöttebb műfaj, tehát itt megvan ugye az a szabadság, hogyha most mit tudom én, a Viki kitalálja, hogy jövőre harmonikázni szeretne, akkor mondjuk, miért ne?
0: Egy újabb színfolt.
1: Igen, tehát, hogy igen, persze. Tehát én igen, én azt gondolom, hogy ezért jó ezeket csinálni. És én igen, én egy nagyon-nagyon csapatjátékos vagyok. Tehát, hogy az is látható, hogy ezért nagyon ragaszkodom azokhoz a zenészekhez. Tehát van olyan zenész, akivel már több mint 10 éve együtt játszunk. És ez azért van, mert folyamatosan haladunk valamilyen irányba. Ő is megy valahova, én is, aztán néha eltérülünk, és akkor, hogyha egymás mellé vissza tudunk kerülni, akkor megyünk tovább.
0: De hogy mindig ott kell, hogy legyen a másik fontossága, vagy a másik figyelembevétel, át, különben nem megy.
1: Persze, abszolút. Számomra nagyon fontos, hogy kik állnak mellettem a színpadon. Ez szerintem egyébként a közönség számára is. Tehát egyszerűen nem úgy szól az ugyanaz a dal, ha nem az az ember játsza.
0: És hát ráadásul ugye egyszeri és megismételhetetlen pillanatról van szó, hiszen ez igen, akkor is ott történik. Hát ez a színház, ez a koncert varázsa.
1: Igen, pont csináltunk egy ilyen vicces videót a lányokkal, ilyen hülye kérdésekkel, és akkor úgy, és volt egy ilyen kérdés benne, hogy próba vagy előadás, és akkor én poénból bemondtam, hogy előadás, mert az való igaz egyébként, hogy én ugye mindent megteszek azért, hogy az előadáson ott én már mindent tudjak, és akkor ott elengedhessem magam, és áthatassam magam annak a másfél órának, és igen, utána nagyon-nagyon rossz, ezt mindig el szoktam mindenki mondani, én is el szoktam mondani, hogy másnap fölkelni, és azt mondom, hogy na most akkor tök jó, de vége van az egésznek.
0: Ez egy üresség?
1: Ez egy iszonyú nagy üresség, és az, hogy ott most akkor jó volt, és akkor megkérdezi, tehát előző este megélem, hogy jó volt, és másnap reggel már elbizonytalanom, hogy tényleg jó volt. És ezért kell, hogy folytatása legyen. Mert ha nincs folytatás, akkor pláne megmarad az emberben az a bizonytalanság, hogy most akkor ez. Ennek volt-e értelme, vagy nem volt értelme? De visszatérve erre a próba vagy előadás történetre, hogy ezért ez nem teljesen így van. Tehát persze, hogy számomra az extázist az előadás jelenti, ez való igaz, de én imádom a próbákat is.
0: Hát most lesz még benne részed.
1: Szerencsére. Nagyon sok próbánk lesz addig, úgyhogy nagyon... Ez nagyon jó, mert akkor nem izgulok majd annyira.
0: Néhány intenzív próba még azért hátra van. Ezt a hullámzást ezt azért mentálisan is bírni kell, de hát ez a művészek
1: ez így van
0: keresztje, szóval ezt bírni kell, ezt vinni kell, és erről olyan kevés szó esik. Majd gyere, jó, és akkor erről is beszélgetünk még.
1: Hát ez egy külön adás.
0: Ez egy külön adás, abszolút.
1: Igen.
0: Varázslatos és sikeres koncertet kívánok.
1: Nagyon szépen.
0: A Múzsa kollektívának a zeneházában. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Bíró Eszter, színművész, énekesnő volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötést nézve 37, illetve 34 volt az átlagos életkor. A statisztikai hivatal adatai szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket. A legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, ezért a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik majd. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a lassú az előrejutása a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Budai alsó rakparton és a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Krisztina körúton az Alkotás utcában befelé, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól, de telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni, a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Ma éjféltől lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út után darúzás miatt. Holnap hajnalig. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Október 2-án Petra napja van, de ma ünnepelnek még Tamás és Őrs nevű hallgatóink is, mindenkinek gratulálunk. Ma van a sztómások világnapja, 1993 óta tartják, illetve az erőszakmentesség világnapja is, Gandhi születésének emlékére 2007 óta. Most pedig az Intermezzóban Rossini G-dur szonáta vonósokra. Második tétele következik a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában. Vezényel Fischer Iván.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Egy város arculatát nem csak az egyes épületek, hanem azok a szakemberek is alakítják, akik hosszú éveken keresztül gondolkodnak arról, hogyan őrizhető meg a múlt, és milyen irányban fejlődjön tovább a település. És amikor építészekről, vagy netán főépítészekről, városépítészekről beszélünk, hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy mondjuk csak Budapestet vesszük, pedig van a környékünkön jó néhány nagyváros, ahol dolgoztak és dolgoznak is a szakemberek. Az egyik ilyen város Érd, úgyhogy érdi kedves hallgatóink talán most egy picit jobban füleljenek, mint általában szoktak. Ugyanis Volt, van, lehetne címmel Ágó Mátyás munkásságáról nyílik kiállítás, amelyről Ágó Mátyás fiát, Ágó Jakab Mihály építészmérnököt, a kiállítás szervezőjét kérdezem, de persze először üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!

0: az egyik az ő teljes életműve, ami leginkább a műemlékvédelemhez kapcsolódik. Sok-sok templom, sok-sok műemléknek a felújítása, karbantartása, restaurálása kapcsolódik hozzá. És a másik rész, ami meg kifejezetten az érdieknek szól, és kifejezetten olyan embereknek, akiket érdekel ez a város tervezés, ez meg a főépítészi tevékenységéhez kötődik, és itt több, rengeteg tanulmány kerül bemutatásra, mik az évek során készültek, ezért is a cím, hogy volt, van, lehetne, mert ezeknek a tanulmányoknak sokszor egyetemisták terveinek, sokszor profi város szerkezet tervezők elgondolásainak nem mindig van eredménye, de nagyon hasznosak így is, és a jövőben mutatóak. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket ne felejtsük el, és ezért is készült ez a kiállítás, mert nagyon nagy űrt hagyott ő maga után, és a helyi építészek csoportja nagyon fontosnak tartotta, hogy felkeressen minket, a családot, hogy ezt valamilyen formában bemutassuk. Itt nagyon sokféle téma van, tehát egy város életében egy főépítész nagyon sok úton befolyásolja magát a település arculatát, és az egyik ilyen az például egy konkrét arculati tervcsomag, ami elkészült utcatáblákra kivonó utcatábláktól, információs pontokon át, ért nagyon híres arról, hogy könnyen el lehet veszni, amíg nem volt GPS, rendszeres volt, hogy az emberek egyszerűen nem találtak oda, hogy ahova menni akartak. Igen. Még akkor is, hogyha egyébként egy nagyon szellemes utca név rendszere van, hogy vannak a madaras utcák egymás mellett, híres emberek, stb. Ez egy nagyon jó rendszer, viszont ettől függetlenül ért hatalmas, nagyon nagy, és nagyon rohamosan nő. Az egyik olyan település Magyarországon, ami továbbra is folyamatosan növekszik, nő a létszáma, és egyre nehezebb, egy hatalmas nagy lepény ez a település.
1: Bizony, igazából. Bizony, tudjuk, akik arra járunk, igen.
0: És nagyon nehéz olyan eligazodási pontokat találni, mert egy hatalmas nagy családi ház tenger, és erre több tanulmány és egyetemistákkal való együttműködés során kidolgoztak például egy ilyen információs rendszert, ami ért külön zónái színkóddal bemutatná. Ez egy a sok közül. A másik például Érdnek van Duna partja, amiről nem minden érdi tud, mert van, aki 10 kilométerrel lakik a Duna parttól, és még mindig érdi, fönt lakik Parkvárosba, és ezt a fajta nagyon kihasználatlan. Sok ember jár oda futni, de nincs, egyszerűen nem támogatja a Duna partot semmilyen intézmény.
1: Egy picit azért térjünk vissza az édesapja kiállítására, hiszen ez az alaptémánk, lehet Érdről aztán bőven lehet beszélni. Azt olvasom a kiadványukban, hogy 3 helyen lehet dolgokat megnézni, tehát ez nem egy klasszikus értelemben vett kiállítás. Ezt még röviden vegyük át, hogy mit és hol.
0: Így van. Az autópálya lehajtónál van egy Interspar hipermarket, annak a homlokzatára fölraktuk az ő idején, főépítésének idején lévő nívódíjas terveket és megvalósult nívós építészeti projekteket. Ez pontos, hogy ezeket nem ő tervezte, hanem az ő segítségével tervezték mások. Tehát egy főépítész az a többi építészt is terelgeti egy bizonyos irányba. Emellett péntektől lesz megtekinthető az Érd-alsó vasútállomáson egy perongalériának nevezett City Light rendszer. Ez szintén az egyik ötlete volt, hogy milyen jó lenne, ha az országba a vasúti megállók, ahol úgyis vár sok ember, ezeket kulturális térre föl lehetne használni.

0: és ilyen időszakos kiállítások elhelyezésre kerülnének. Ez meg is valósult egy az ő ideje alatt, ami azóta is kint van, és ő ezt egy időszakosnak gondolta, ezért is most ennek a kiállításnak a keretében lecseréljük. Ennek a témája az érdi kártya, ami szintén egy ilyen arculati és érdiség megfogását irányuló kártya, amit egy érden lakó grafikus művész rajzolt, Mosoni Kis Gusztáv, aki sajnos már nincs közöttünk, és el is készült ez a kártya, ami gyakorlatilag a különböző értikumokat, tehát érthez kötődő híres személyek, híres épületek, híres természeti kincseket foglal magába, és ezekről mind egy ilyen tematikus, egy magyar kártyához hasonló kártya, ami azóta hát reménykedünk abba, hogy egyszer majd ki lesz adva és megvásárolható lesz, ez csak egy bemutatása annak, hogy mi készült. És a harmadik helyszín, a legfontosabb helyszín az a Érdi Városi Galéria, ami pedig egy október 22-éig ingyenesen megtekinthető kiállítás két teremben, ami főleg az ő életművét, azt, hogy ő milyen ember volt, milyen ötletei voltak.
1: Tehát a legszemélyesebb része a kiállításnak tulajdonképpen?
0: Így van, így van. A legszemélyesebb, és valam, és a főépítési tevékenység.
1: Világos. Hát nagyon sokat elmondtunk ebben a néhány percben, amit a kedves hallgató talán legegyszerűbben meg tud jegyezni ilyen kortájt, ha hallgatja ezt a beszélgetést, hogy az érdkultúra.hu oldalon például minden további információt megtalálnak, tehát érdkultúra.hu. A lényeg, hogy a Volt, Van, Lehetne című emlékkiállítás, ami tehát három helyszínen zajlik, az Interspár déli homlokzatán, ha úgy tetszik, az Érd alsó vasútállomás Peron galériájában és a Városi galériában október 22-ig látogatható meg, nem csak érdieknek, hanem bárkinek, aki arra jár. Ágó Jakab Mihály építészmérnöknek, a kiállítás szervezőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. További szép napot kívánok önnek.
0: Nagyon köszönöm.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szombaton a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A formáció albuma április 30-án a Jazz Világnapján jelent meg, és a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blablabla dalaiból is válogat. Bércesi Róbert akusztikus gitáron játszik és énekel, mellette pedig nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szaxofon és harsona alakítja át a megszokott hangzásvilágot. A koncerten az album meghatározó darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok, jazz feldolgozásai is megszólalnak majd. Az improvizáció fontos része a produkciónak, így a dalok élőben akár minden alkalommal más arcukat mutathatják. A Bércesi Jazz Band estje azt mutatja meg, milyen új életet kaphatnak a jól ismert dalok, ha az alternatív rock világából átlépnek a jazz jóval szabadabb zenei közegébe. A hétvégén ismét a Barbároké lesz a főszerep a BTM Aquincumi Múzeumban, ahol kelták és germánok világába kalauzolják a látogatókat. Hagyományőrző csapatok táborainál korabeli viseletekkel, szokásokkal és fegyverekkel lehet közelebbről is megismerkedni, miközben látványos bemutatók is várják a közönséget. A programban tradicionális mesterségek, köztük növényi festés, fazekasság és nemezelés szerepelnek, a gyerekek pedig barbár ihletésű tárgyakat is készíthetnek majd. A múzeum régészei rendhagyó vezetésekkel, előadással és a nagy közönség előtt ritkán látható ős és népvándorláskori gyűjteményi raktár bemutatásával hozzák közelebb az egész korszakot. A barbárnapokat bátorságpróba, kincskeresés, vadászmadár bemutató, gyógynövény séta, barbár látványkonyha és vásári forgatag teszi teljessé. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban, 3 kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitófilm a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövésről, veszteségről és reményről mesél az 1980-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap a Rejtőzködők című sorozat egyik része érkezik, melyben két férfi egy folyóparton tér magához, másnaposan egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogy hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívebb összecsapásokba. A 3 estén így 3 egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből a Toldi moziban. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a lassú az előrejutása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra kell készülni a Budai alsó rakparton és a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit hídtól délre, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, a Krisztina körúton az Alkotás utcában befelé, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól, de telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni, a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Ma éjféltől lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út után darúzás miatt. Holnap hajnalig. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok Önöknek! Fővárosunkban és a környező megyei tájakon ragyogóan napos, kellemes őszi idővel zárul a nap. A csúcshőmérséklet elérte a 24 Celsius fokot, az égbolt szinte teljesen derült, és a keleti szél is mérsékelt marad. Az éghajlati feljegyzések szerint október elején mértek már rendkívül hűvös, borongós nappalokat is a hegyvidéki tájakon, de nálunk most igazi, hamisítatlan véna szonyok nyara uralkodik. A délutáni sétákhoz ideális a könnyed őszi öltözet, de a gyorsan hűlő esti órákra már érdemes azért bekészíteni egy átmeneti kabátot. További nagyon szép napot kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy halhatatlan szerelem nyomába eredünk. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek a szereplők, kihez kapcsolódik, ennek van-e valamilyen nyoma most Budapesten, fellelhetjük ezt. Kíváncsi vagyok az egész történetre.
2: Olasz-magyar szerelmi történetről beszélünk, és a harmadik szálként, a közös alapként megjelenik Petőfi költészete. Uh-huh. Több mint 120 évvel ezelőtt élt egy költő a szicíliai Noto kisvárosában, aki, hát ha hisszük, hanem Petőfi Sándor összes művét átültette az olasz nyelvre. Ő volt Giuseppe Cassone, uh-huh. aki egy fiatalember 24 éves korában sztrókot kapott, és szinte teljesen lebénult, és ettől kezdve nagyon jó, nagyon különleges nyelvérzékkel megáldott fiatal ember a nyelvek tanulására fordítja az idejét, és közben verseket is ír, angolul, németül, latinul, oroszul, és olvas is verseket. Uh-huh. És Petőfi versei német fordításban kerülnek az ő figyelmébe. Teljesen beleszeret Petőfi költészetébe, és ekkor dönti el, hogy megtanul magyarul, úgyhogy mivel otthon van, házának a falai közé kényszerítve ugye a lebénulása miatt, megtanul magyarul, és elmondhatjuk róla, hogy 59 éves korára, azaz 1902-re Petőfi Sándor minden művét, ahogy mondtam, korábban is lefordítja olaszra. 1908-ban például itt a fővárosban megjelenik a János Vitéz olasz fordításának első része, és hát akkor még nem tudhatjuk, hogy két évvel később már nem csak Petőfi költészetébe lesz szerelmes, hanem megjelenik egy pesti lány is, akit Hirsch Margitnak hívnak, és aki egy konferencián olvasott először Petőfi fordítást, Cassone tolmácsolásában, tehát akkor olvassa először olaszul ennek a nagyszerű fiatalembernek a fordításait, és hát úgy érezte, hogy mindenképp meg kell köszönni a fordítónak, hogy ilyen nagyszerű munkát végzett, úgyhogy felkutatta az olasz férfi címét, és hát levelet írt neki. Cassone persze nagyon-nagyon örül ennek a rajongói levélnek, és elindul egy nagyon-nagyon szép levelezés. Maga a hölgy is különben nagy nyelv szerető, hiszen ő is beszél angolul, németül, olaszul, beszél és tanítja is a nyelvet, és elkezdődik egy nagyon szép levelezés. Ugye akkoriban nem volt internet,
1: és nem volt túl gyors sem,
2: úgyhogy akkoriban 2-3 naponta tudtak levelet váltani. Giuseppe ezek után is olaszul ír neki, és néha mandarint is küld a hölgynek, ugye akkoriban még nagyon ritka gyümölcsnek, egzotikus gyümölcsnek számít a mandarin, és eleinte csak irodalmi témában leveleznek, azonban egyre mélyebbé és mélyebbé válik ez a levelezés, megosztják a legmélyebb érzelmeiket, fájdalmaikat, és olyan mélységig jutnak elő, tulajdonképpen így ismeretlenül beleszeretnek egymásba. Körülbelül 540 levelet, képeslapot és levelezőlapot írt Giuseppe Cassone Margithoz, és hát az ő irodalmi lelke az, ami tényleg ezt egész nagy magasságokba emeli ezt a levelezést.
1: Történik-e valami, vagy ez az érzelem, ez meg tud-e nyilvánulni fizikailag is úgy, hogy ők találkozzanak?
2: Hát képzeld el, hogy soha nem találkoznak.
1: Ne.
2: Soha nem találkoznak, viszont annyira intenzívekké válnak az érzések, hogy a leányzó Hirsch Margit, hogy egy pesti lányról van szó, aki Szicíliába írja ezeket a leveleket, és megkérdezi Giuseppétől, hogy nem veszi el feleségül. Hangsúlyozom, anélkül, hogy találkoztak volna. A férfi először erre igennel válaszol, de aztán kicsit jobban átgondolja a dolgot, hogy lehet, hogy megbotránkoztató lehet minden. De ez talán megijed, hogy bolondnak nézik majd őket, úgyhogy végül aztán megváltoztatja a véleményét, és nemmel válaszol, de megmarad a levelezés. Folyamatosan itt a postás különben titokban kézbesíti a leveleket, tehát nem válik pletykává ez a történet. Tehát a frigy elmarad, de a kapcsolatuk az megmarad, és abban is megegyeznek, hogyha a fiatalember meghalna, akkor a levelezésüket megkapja Margit. És hát nagyon érdekes, hogy 1910. július 31-én hal meg Giuseppe Cassone, pontosan 61 évvel később napra pont ugyanazon a napon, mint Petőfi Sándor. 1849. július 31-én, ugye a Segesvári csatában. Tehát van valami végzetes kapcsolat itt a két költő között.
1: Hogy maradt fent ez a levelezés, vagy hogy tudunk erről?
2: A rokonai tiszteletben tartották a végrendeletét, úgyhogy a leveleit elpostázták a hölgynek, Hirsch Margitnak, aki a saját leveleit megsemmisíti ugyan, a férfiét pedig, mivel ennek tényleg irodalmi értéke van, ezt megtartja, és hát Magyarországon a Petőfi Irodalmi Múzeumban vannak példányok, tehát ez az a hely, ahol az irodalmi értékeket megőrzik és a köz elé tárják. Olyannyira, hogy ebből megjelenik egy könyv is 2006-ban, Kácsi Margit fordításában, hiszen olaszról kell magyarra fordítani ezeket a leveleket. Margarita, gyönyörű magyar virágom című kötet jelenik meg a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában.
1: És Margitról milyen információnk van még?
2: Soha nem megy férjhez, és 1941-ben, tehát 31 évvel az ő halhatatlan kedvese után hal meg 62 éves korában, és még akkor is viseli azt a jegygyűrűt, amit annak idején Giuseppétől kapott.
1: Ez tényleg egy nagyon szép szerelem története volt. Nem happy end-el végződött, de sok-sok mindent szerintem átélhetünk, miközben hallgatjuk ezt a történetet. Köszönöm.
2: Én is.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Záborszky Kálmán, karmester, 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Bíró Eszter, énekesnő, színművész, akivel a Múzsa kollektíváról volt szó. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok, nagyon kellemes, örömteli hétvégét. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kisvártán folytatta országjárását a kormányfő, március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolás bevezetéséhez. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, mondta Magyar Péter országjárása Szabolcsi állomásán. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások valódi gazdasági fellendülést a térségbe nem hoztak, valódi munkahelyeket nem teremtettek, de valakik ezekből mind jól jártak. A kormányfő szerint az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok 10 milliárd adófizetői forint érkezett, és ezt az óriási összeget nagyon rosszul, leginkább saját magukra költötték el a neres oligarchák. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete tartanak, az állami középiskolákhoz több katolikus magángimnázium és 30 egyetemi kar is csatlakozott. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő, fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapja alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, másnéven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcséves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcséves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-ás autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettível át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-ás útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kismártán folytatta országjárását a kormányfő, március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolás bevezetéséhez. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, mondta Magyar Péter országjárása Szabolcsi állomásán. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások valódi gazdasági fellendülést a térségbe nem hoztak, valódi munkahelyeket nem teremtettek, de valakik ezekből mind jól jártak. A kormányfő szerint az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok 10 milliárd adófizetői forint érkezett, és ezt az óriási összeget nagyon rosszul, leginkább saját magukra költötték el a neres oligarchák. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések két hete tartanak, az állami középiskolákhoz több katolikus magángimnázium és 30 egyetemi kar is csatlakozott. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Népek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az árréstopp megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstopp tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstopp miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a 7 vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon, az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg, ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott. Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez. Tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogramm arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a fél kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadsághíd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vas szerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítés Tudományi és Tervező Intézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstopp megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstopp tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstopp miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerületrész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő, fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést, a szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lőrinc pap névadója Mészáros Lőrinc római katolikus pap, aki a Dózsa-György-féle parasztfelkelés egyik vezetője volt. A téren álló jezsuita templom gróf Zichy Nándor országgyűlési képviselő támogatását élvezte. A magyarországi jezsuiták központi temploma azon kevés szakrális épület közé tartozik, amely nagyrészt közadakozásból épült fel. A templommal egybeépült rendház 1888-1890 között szintén elkészült, de az építkezés befejezése anyagi nehézségek miatt elhúzódott. A templomot végül 1909. április 27-én szentelték fel, és az ugyanabban az évben függetlenné vált magyar jezsuita tartomány központja lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 18. század előtt a feneketlen tó helyén lakatlan, mocsaras, értéktelen terület állt. A közelben kanyargó Duna az idők során agyagot hordott a területre. Épp ezért a század végén téglagyárat hoztak létre a mai Kosztolányi Dezső téren. Az agyagot pedig a tó helyén lévő gödörből nyerték ki. Maga a tó 1877-ben keletkezett, amikor az egykori téglagyár munkásai egy agyaggödröt mélyítettek, ami során felszín alatti vízfolyásra bukkantak. A 20. században a tó környékét náddal telepítették be. Korláttal vették körül, halakat telepítettek a tóba, apró horgástégeket építettek ki a partján. 2010 óta tiltott a horgászás, de a tó és a körülötte elterülő park máig kedvelt pihenőhely.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: egy története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A fő homlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A fő homlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végén